A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Kibővítik a katát, segítik a civil szervezeteket. Kritikusan száraz ez az év, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Mellékállásban és a cégeknek is elérhető lesz a kata, igaz, a havi tételes adója megduplázódik. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a társadalombiztosítási védelem érdekében történt az emelés. Ez a főállású katásoknak 100 ezer forintot, a mellékállásúaknál 50 ezer forintot jelent. Az éves bevételi határ 22 millió forintra nő. Bejelentette azt is, hogy januártól bevezetik a vagyonadót. Ez azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. A fölött az adó mértéke 1%, 100 milliárd forintnál nagyobb vagyon esetén 1,5% lesz. A Fidesz azt közölte, semmilyen adóemelést nem támogat, a párt szerint Magyarországnak adócsökkentésre van szüksége. Civil szervezetek kaphatnak állami támogatást. A külügyminisztérium által meghirdetett pályázat célja, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, valamint jobban megismerhetik Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásait. Egyebek mellett workshopra, tanulmányi versenyre, előadássorozatra lehet forrást igényelni. 125 éve nem volt ilyen száraz az év első 9 hónapja. A lehullott csapadék mennyisége 47%-kal maradt el az átlagtól. A Hungarometer szerint szeptemberben országosan mindössze 15 mm csapadék hullott, ezzel a hónap a 7. legszárazabb szeptember volt 1901 óta. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
2: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt.
1: Használjuk ki a kellemes kiránduló időt, holnap már nagyobb lehűlés várható. Derült vagy kissé felhős, száraz időnk van, olykor megélénkülhet a szél. 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Napközben elszórtan, késő délutántól egyre több helyen érkezik zápor. Főleg a Dunántúlon lesz erős légmozgás. Pénteken már szakadozni fog a felhőzet. Mindössze 15 és 22 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start! Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Ismét pályázhatnak a dunaújvárosi fiatalok a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A megelőzés fontosságára és az együttműködés szerepére hívták fel a figyelmet azon a sajtótájékoztatón, amelyen a Szent Pantaleon ellátási körzeti szűrőnap részleteit ismertették. A programot október 17-én szombaton rendezik meg a Dunaújvárosi Rendelőintézetben reggel 9 és délután 5 óra között. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint az előzetes regisztrációhoz kötött vizsgálatokra a helyek rövid idő alatt beteltek, ugyanakkor számos szűrésre előzetes időpont foglalás nélkül is várják az érdeklődőket. A helyszínen többek között fül-orr gégészeti vizsgálaton, vércukor és koleszterin szintmérésen, valamint kardiovaszkuláris szűrésen is részt lehet venni. A szűrőnapon egy modern szűrőbusz is a lakosság rendelkezésére áll. Minden további részlet a Duna Online oldalán. Biblioterápiás, vagyis irodalomterápiás csoport indul a Dunaújvárosi József Attila könyvtárban. A könyvtár tájékoztatása szerint a foglalkozásokon az irodalmi szövegek segítségével lehetőség nyílik az önismeret elmélyítésére, a mindennapi élethelyzetek új szempontú átgondolására, valamint az érzések és tapasztalatok megosztására is. A csoportot Tóth Éva könyvtáros fejlesztő biblioterapeuta vezeti. Az első alkalom október 10-én, szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik a József Attila könyvtárban, az Apáczai Csere János út 9-es szám alatt. A részvétel feltételeiről ír a Duna Online. Október 3-án Mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a sárbogárdi, a siófoki, a székesfehérvári hivatásos, illetve a Lajos Komáromi és Simon Tornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen. Vízsugarakkal és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület közleménye szerint nyilvános ponty telepítést végeztek a felső és kikötő öbölben. A telepítést követően külön szabályok vonatkoznak a ponty megtartására. A telepítés napjától számított egy hét alatt összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg, naponta pedig maximum 2 példány. A helyi horgászrend szerint a ponty méret korlátozása 35 cm, vagyis a 35 és 65 cm közötti hal vihető haza. Minden további információ a Duna Online oldalán. Fejér megyében jelenleg tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, valamint a vasút és közútmenti fásításokban tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A kerti hulladék égetését egyébként több településen helyi önkormányzati rendelet szabályozza, ezek azonban sok esetben külön is kimondják, hogy tűzgyújtási tilalom idején az égetés nem megengedett. A tűz keletkezéséhez pedig akár egy eldobott cigarettacsik vagy egy őrizetlenül hajott tűz is elegendő lehet. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltóknak is akad dolguk a hétvégén. Október 3-án Mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a sárbogárdi, a siófoki és a székesfehérvári hivatásos, illetve a Lajos Komáromi és Simon Tornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen. Vízsugarakkal és kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet. A katasztrófavédelem ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy Fejér megyében jelenleg tűzgyújtási tilalom van érvényben. Újabb fontos állomáshoz érkezett az a fejlesztés, amely Csákberény régészeti múltját és turisztikai értékeit helyezi még inkább előtérbe. A Csákberényi Múzeum bővítés keretében már elkészült az új épületszárny, ahol interaktív kiállításra mutatják be a település határában feltárt különleges avarkori örökséget. Szombaton tartották a turisztikai attrakció fejlesztése Csákberényen című projekt sajtónyilvános rendezvényét a Gróf Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti Múzeumnál. A hazai pályázati forrásból megvalósuló beruházás célja, hogy a már működő múzeum bővítésével Csákberén kiemelkedő jelentőségű avarkori régészeti öröksége is méltó helyet kapjon, írja a FEOL. A Dunaújvárosi repülőtéren történt egy vitorlázógép balesete vasárnap, amikor eddig tisztázatlan okok miatt leszállás közben megsérült, számolt be róla a Baracsi Önkéntes Tűzoltók közösségi oldala. Mint a Baracs öte bejegyzésében írta, a járműben ketten utaztak, őket a mentők könnyebb sérülésekkel kórházba szállították. A baleset körülményeit vizsgálja a rendőrség. Remek hétvégét zártak a dunaújvárosi birkozók, a DKS-e fiataljai 3 aranyérmet szereztek a Leány Országos Diákolimpiai Döntőn Kiskunfélegyházán. A klub ezzel a Csepel SC és a Diósgyőri BTK mellett a legeredményesebb egyesületek közé is bekerült. Egy nappal később a Bonyban, az U17-es szabadfogású országos bajnokságon is szőnyegre léptek a dunaújvárosiak. Az eredményekről beszámol a Duna Online. Ezen a héten fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség itt Fejér megyében is. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal itt Fejér megyében is felhívja a méhészek figyelmét, hogy a jövő évi támogatások igénybevételéhez fontos, hogy a méh családokat 2026. október 15-ig bejelentsék a TIR-NR rendszerben. A határidőt követően bejelentett méh családok után már nem vehető igénybe a 2027. évi támogatás. A gyorsabb és gördülékenyebb ügyintézés érdekében javasolják, hogy a méh családszám változás bejelentését elektronikus úton a Nébih portál használatával KAÜN keresztül intézzék. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálata leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésében 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat innen Fejér megyéből is online vagy banki átutalással lehet megtenni. Itt Fejér megyében is az idősek mindennapjait segíti a Nébih kiadványa. A Tapasztalat a konyhában, Biztonság az asztalon című útmutató közérthető, gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben, a bevásárlástól az ételek elkészítésén át egészen a maradékok megfelelő tárolásáig. Érdekes lehet a Fejér megyei éremgyűjtőknek is, hogy emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fém érme a jegybank magyar vadászkutyafajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi koporról és a kuvaszról jelent meg érme. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden 6. műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csaknem 1000 személy és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint itt Fejér megyében is leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. A meteorológusok szerint még marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik pátyol felhők a napsütést, a déli délkeleti szél napközben többfelé élénk lesz, a hőmérséklet kora reggel 7, délután 25 fok körül várható.
0: Zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt az év 280. napján, október 7-e van szerda, Amáliák szülinaposok sok boldogságot kedves ünnepeltek, 6 óra múlt 11 perccel, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, mindjárt a Backstreet Boys, előttük még Roy és Ádám, most pedig Alex Gaudino jön.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, friss infók úton lévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: A 66-os főút pécsi szakaszán Mánfa irányába a 2-es kilométernél egy víznyelő átépítése miatt lezárták az egyik sávot. A 442-es főúton Szolnoktól délre Martfű és Rákóczi-Újfalu között útkarbantartók dolgoznak a 14-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon a hónap végéig, napközben jelzőőrök irányítják a forgalmat. Egyelőre ennyi, és ha dugó baleset lenne, várom a közlekedési infót a 0620 5555 155-re. Mosolygósan megy tovább a szerda reggel. Jön Lily Allen és a Smile.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zene.

0: Best FM a legjobb zenék. Használjuk ki az indián nyár utolsó napját, október 7 szerda, holnap hideg fronttal nyit az igazi ősz. Részletes időjárás jelentés és friss infók a hírekben rögtön fél hét. Jó reggelt, Shaggy és az Angel folytatja nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nyugat felől erősebben megnövekedhet a felhőzet, és kisebb csapadék sem kizárt. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen csaknem 1000 személy és teherautót vizsgáltak meg. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. Rekord nézőszámmal zárt a 15. szezonját vasárnap hajnalban a Budapest Park, amely több mint 695 ezer látogatót fogadott. A jubileumi évad egyik fókusza a feltörekvő előadók és a következő generáció támogatása volt. A Parklap tehetségtámogató program mellett 5 fiatal produkció is először kapott lehetőséget önálló koncertre a park színpadán. A szabadtéri kulturális helyszínen november 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul. Fokozza a készenlétet az izraeli hadsereg a 3 évvel ezelőtti Hamas támadás évfordulója előtt. 2023. október 7-én a szélsőséges Hamas-Palesztin szervezet tagjai 1200 embert öltek meg Izrael területén, és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. Izrael megtorlásul háborút indított, és a Hamas teljes lefegyverzését tűzte ki célul. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem 1 négyzetkilométernyit zsugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer. Volt egyszer egy határőrség címmel állandó kiállítást nyílt a Balassagyarmati megyeházán rendőrségi és civil összefogás eredményeként. A tárlat a legbátrabb város címet viselő Balassagyarmat és a magyar határőrizet 75 éves közös múltjának állít emléket. A laktanyák hajdani világát idéző tárlaton eredeti egyenruhák, fegyverek, fotográfiák, kitüntetések, hivatalos okmányok és személyes dokumentumok kaptak helyet. Tovább folytatódnak a franciaországi diák tüntetések, de a múlt héthez képest már kevesebb intézményben. A fiatalok elsősorban az eszköz- és tanárhiány csökkentését követelik. A demonstrálók több városban is összecsaptak a rendőrökkel. A francia oktatási miniszter közölte, a céljuk az, hogy szerdától fokozatosan mindenhol újrainduljon a tanítás. A megmozdulásokban eddig 190 diák sérült meg, és több mint 5000 fiatalt vettek őrizetbe.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ismét pályázhatnak a dunaújvárosi fiatalok a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A megelőzés fontosságára és az együttműködés szerepére hívták fel a figyelmet azon a sajtótájékoztatón, amelyen a Szent Pantaleon ellátási körzeti szűrőnap részleteit ismertették. A programot október 17-én szombaton rendezik meg a Dunaújvárosi Rendelőintézetben reggel 9 és délután 5 óra között. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint az előzetes regisztrációhoz kötött vizsgálatokra a helyek rövid idő alatt beteltek, ugyanakkor számos szűrésre előzetes időpont foglalás nélkül is várják az érdeklődőket. A helyszínen többek között fül-orr gégészeti vizsgálaton, vércukor és koleszterin szintmérésen, valamint kardiovaszkuláris szűrésen is részt lehet venni. A szűrőnapon egy modern szűrőbusz is a lakosság rendelkezésére áll, minden további részlet a Duna Online oldalán. Október 3-án Mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek, A Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a Sárbogárdi, a Siófoki, a Székesfehérvári hivatásos, illetve a Lajos Komáromi és Simon Tornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen, vízsugarakkal és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület közleménye szerint nyilvános ponttelepítést végeztek a felső és kikötő öbölben. A telepítést követően külön szabályok vonatkoznak a ponty megtartására. A telepítés napjától számított egy hét alatt összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg, naponta pedig maximum 2 példány. A helyi horgászrend szerint a ponty méret korlátozása 35 cm, vagyis a 35 és 65 cm közötti hal vihető haza. Minden további információ a Duna Online oldalán. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal itt Fejér megyében is felhívja a méhészek figyelmét, hogy a jövő évi támogatások igénybevételéhez fontos, hogy a méh családokat 2026. október 15-ig bejelentsék a TIR-NA rendszerben. A határidőt követően bejelentett méh családok után már nem vehető igénybe a 2027. évi támogatás. A gyorsabb és gördülékenyebb ügyintézés érdekében javasolják, hogy a méh családszám változás bejelentését elektronikus úton a NEBIC portál használatával KAÜN keresztül intézzék. A meteorológusok szerint még marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik pátyol felhők a napsütést. A déli délkeleti szél napközben többfelé élénk lesz. A hőmérséklet kora reggel 7, délután 25 fok körül várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Még egy nap, az indián nyár, holnap jön a hideg front. Ma még napos időnk lesz, de nyugaton már a holnapi front előszeleként megjelenhetnek felhők is az égen. 22-27 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap aztán egy északnyugat felől érkező hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Nincs vége viszont a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sláger folyamának. Jön B.O.B. Bruno Marszal, Nothing on You a Best FM-en. Jó reggelt!

0: legjobb zenék. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 óra, jönnek a legfrissebb hírek, a következő órában pedig többek között Janet Jackson. Vagy Lotfi Begi, Majkával és Gáspár Lacival. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsait Zoltán és a Gruppenzfink. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ismét pályázhatnak a dunaújvárosi fiatalok a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A megelőzés fontosságára és az együttműködés szerepére hívták fel a figyelmet azon a sajtótájékoztatón, amelyen a Szent Pantaleon ellátási körzeti szűrőnap részleteit ismertették. A programot október 17-én szombaton rendezik meg a Dunaújvárosi Rendelőintézetben reggel 9 és délután 5 óra között. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint az előzetes regisztrációhoz kötött vizsgálatokra a helyek rövid idő alatt beteltek, ugyanakkor számos szűrésre előzetes időpont foglalás nélkül is várják az érdeklődőket. A helyszínen többek között fül-orr gégészeti vizsgálaton, vércukor és koleszterin szintmérésen, valamint kardiovaszkuláris szűrésen is részt lehet venni. A szűrőnapon egy modern szűrőbusz is a lakosság rendelkezésére áll. Minden további részlet a Duna Online oldalán. Biblioterápiás, vagyis irodalomterápiás csoport indul a Dunaújvárosi József Attila könyvtárban. A könyvtár tájékoztatása szerint a foglalkozásokon az irodalmi szövegek segítségével lehetőség nyílik az önismeret elmélyítésére, a mindennapi élethelyzetek új szempontú átgondolására, valamint az érzések és tapasztalatok megosztására is. A csoportot Tóth Éva könyvtáros fejlesztő biblioterapeuta vezeti. Az első alkalom október 10-én, szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik a József Attila könyvtárban, az Apáczai Csele János út 9-es szám alatt. A részvétel feltételeiről ír a Duna Online. Október 3-án Mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a sárbogárdi, a siófoki, a székesfehérvári hivatásos, illetve a Lajos Komáromi és Simon Tornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen. Vízsugarakkal és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésében 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat innen Fejér megyéből is online vagy banki átutalással lehet megtenni. A meteorológusok szerint még marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik pátyol felhők a napsütést. A déli délkeleti szél napközben többfelé élénk lesz. A hőmérséklet kora reggel 7, délután 25 fok körül várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt! A hét közepén, október 7-e van, szerda, Amália napja, nekik és a szülinaposoknak is nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Repül az idő, már csak 85 nap maradt évvégéig. Mindjárt minden szentek őszi szünet, aztán karácsony, és hopp, itt is a szilveszter. És már is itt egy újabb ezredfordulós kedvenc, Király Viktor dalával indul az óra. Szól a Fire, Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, friss infók úton lévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: A 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-esig nagyszabású felújítási munkákat végeznek. A 4 sávos szakaszon mindkét irányban lezártak egy-egy sávot az autósok elől. A forgalmi rendre vonatkozó szabályokat táblákkal jelzik. Az 1-es főúton Török-Bálintnál a 10-es és 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Jó utat, megyünk tovább Janet Jacksonnal, All For You a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Yeah, come up. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: Best FM a legjobb zenék, Sun is Shining szól majd a fél nyolcas hírek után Bob Marley és Funkstar Deluxe közöse. Süt a nap, ma még, aztán holnap jön a front. Hűvösebb őszi idővel, némi csapadékkal, alig lesz 20 fok, úgyhogy használjuk ki az indián nyár utolsó napját. Részletek a hírek végén, aztán zenélünk tovább. Jó reggelt!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nyugat felől erősebben megnövekedhet a felhőzet, és kisebb csapadék sem kizárt. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem egy négyzetkilométernyit csugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer. A pásztorkodás különleges világát mutatja be a Néprajzi Múzeum október 17-ére szervezett a Hortobágy Budapesten című programja, amelynek keretében pásztorkutya bemutató, kézműves műhelyek, tárlatvezetések és előadások szólnak arról, milyen tudás, hagyomány és találékonyság kapcsolja össze a pásztorokat, az állatokat és a tájat. A programon pásztorok mesélnek majd mindennapjaikról, a mesterség fortéjairól és kihívásairól. Egyházmegyei forrásból megújult a szombathelyi Brenner János hittanárképző főiskola épülete, amelyet Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke áldott meg. Most a tető, a külső homlokzat, a lábazat és a szigetelés újult meg. A hittudományi főiskola 1997-től működik, korábban a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel, jelenleg az ELTE Szavária Egyetemi Központtal együttműködve. 500 járművel várják a látogatókat a 22. Old Timer Show nemzetközi veterán jármű kiállításra a Magyar Vasút Történeti Parkba október 17-én és 18-án. A kiállításon látható legrégebbi jármű egy 130 éves autó lesz, amelyet be is indítanak majd, de több, 100 évnél öregebb motorkerékpár is megtekinthető lesz. A kiállításon láthatók majd különleges közlekedési eszközök is, köztük törpeautók, különféle traktorok, fahajók, teherautók és buszok is. A bemutatók mellett számos kísérő programmal, kiegészítő kiállítással, gépindításokkal, ajándékokkal és nyereményjátékokkal várják az érdeklődőket a helyszínen. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Miután nincs megállapodás, így a kamatstop változatlan feltételek mellett egyelőre fennmarad. Fokozza a készenlétet az izraeli hadsereg a 3 évvel ezelőtti Hamas támadás évfordulója előtt. 2023. október 7-én a szélsőséges Hamas-Palesztin szervezet tagjai 1200 embert öltek meg Izrael területén, és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. Izrael megtorlásul háborút indított, és a Hamas teljes lefegyverzését tűzte ki célul.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Ismét pályázhatnak a dunaújvárosi fiatalok a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A megelőzés fontosságára és az együttműködés szerepére hívták fel a figyelmet azon a sajtótájékoztatón, amelyen a Szent Pantaleon ellátási körzeti szűrőnap részleteit ismertették. A programot október 17-én szombaton rendezik meg a Dunaújvárosi Rendelőintézetben reggel 9 és délután 5 óra között. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint az előzetes regisztrációhoz kötött vizsgálatokra a helyek rövid idő alatt beteltek, ugyanakkor számos szűrésre előzetes időpont foglalás nélkül is várják az érdeklődőket. A helyszínen többek között fül-orr-gégészeti vizsgálaton, vércukor és koleszterin szintmérésen, valamint kardiovaszkuláris szűrésen is részt lehet venni. A szűrőnapon egy modern szűrőbusz is a lakosság rendelkezésére áll. Minden további részlet a Duna Online oldalán. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület közleménye szerint nyilvános ponttelepítést végeztek a felső és kikötő öbölben. A telepítést követően külön szabályok vonatkoznak a ponty megtartására. A telepítés napjától számított egy hét alatt összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg, naponta pedig maximum 2 példány. A helyi horgászrend szerint a ponty méret korlátozása 35 cm, vagyis a 35 és 65 cm közötti hal vihető haza. Minden további információ a Duna Online oldalán. Fejér megyében jelenleg tűzgyújtási tilalom van érvényben, ez azt jelenti, hogy az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, valamint a vasút és közút menti fásításokban tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A kerti hulladék égetését egyébként több településen helyi önkormányzati rendelet szabályozza, ezek azonban sok esetben külön is kimondják, hogy tűzgyújtási tilalom idején az égetés nem megengedett. A tűz keletkezéséhez pedig akár egy eldobott cigarettacsik vagy egy őrizetlenül hajott tűz is elegendő lehet. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal itt Fejér megyében is felhívja a méhészek figyelmét, hogy a jövő évi támogatások igénybevételihez fontos, hogy a méh családokat 2026. október 15-ig bejelentsék a TIR-NA rendszerben. A határidőt követően bejelentett méh családok után már nem vehető igénybe a 2027. évi támogatás. A gyorsabb és gördülékenyebb ügyintézés érdekében javasolják, hogy a méh családszám változás bejelentését elektronikus úton a NEBIH portál használatával KÜN keresztül intézzék. A meteorológusok szerint még marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik pátyolfelhők a napsütést. A déli délkeleti szél napközben többfelé élénk lesz. A hőmérséklet kora reggel 7, délután 25 fok körül várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. It's a top selector.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 7-én szerdán. Sok boldogságot, kedves Amáliák, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Köztük a ma 84 éves Halász Judit, Kossuth Díjas magyar színésznőt, énekesnőt, előadó művészt.

0: 1953-ban ezen a napon született Tico Torres, Grammy-díjas kubai származású amerikai dobos, a Bon Jovi alapító tagja. A mai napon született Simon Cowell, angol televíziós producer, vállalkozó, az X-Factor és a Got Talent című tehetségkutató kitalálója. 1967. október 7. megszületett Toni Braxton, Grammy-díjas amerikai énekesnő, a 90-es évek egyik legnagyobb R&B sztárja. És 1968-ban szintén a mai napon született Tom York, angol énekes, gitáros, dalszerző, a Radiohead frontembere. Még egyszer nagy tapsot az ünnepelteknek hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Borús a kedvem, ha nem vagy velem.
2: Ain't no sunshine when he's gone. Ain't no sunshine when he's gone.
1: Jön majd az Inno Sunshine a Fordokóz feldolgozásában, és Inno Sunshine majd holnap, amikor jön a hideg front. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. Rögtön 8 óra, jó reggelt! Itt lesz Geszti Péter és Péter Fibori is.
3: Beléd szerettem, ez van.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
4: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
0: Reklám.
5: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
6: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
7: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felé.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ismét pályázhatnak a dunaújvárosi fiatalok a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A megelőzés fontosságára és az együttműködés szerepére hívták fel a figyelmet azon a sajtótájékoztatón, amelyen a Szent Pantaleon ellátási körzeti szűrőnap részleteit ismertették. A programot október 17-én szombaton rendezik meg a Dunaújvárosi Rendelőintézetben reggel 9 és délután 5 óra között. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint az előzetes regisztrációhoz kötött vizsgálatokra a helyek rövid idő alatt beteltek, ugyanakkor számos szűrésre előzetes időpont foglalás nélkül is várják az érdeklődőket. A helyszínen többek között fül-orr gégészeti vizsgálaton, vércukor és koleszterin szintmérésen, valamint kardiovaszkuláris szűrésen is részt lehet venni. A szűrőnapon egy modern szűrőbusz is a lakosság rendelkezésére áll. Minden további részlet a Duna Online oldalán. Fejér megyében jelenleg tűzgyújtási tilalom van érvényben, ez azt jelenti, hogy az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, valamint a vasút és közút menti fásításokban tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A kerti hulladékégetését egyébként több településen helyi önkormányzati rendelet szabályozza, ezek azonban sok esetben külön is kimondják, hogy tűzgyújtási tilalom idején az égetés nem megengedett. A tűz keletkezéséhez pedig akár egy eldobott cigarettacsik vagy egy őrizetlenül hajott tűz is elegendő lehet. Október 3-án Mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a sárbogárdi, a siófoki, a székesfehérvári hivatásos, illetve a Lajos Komáromi és Simon Tornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen, vízsugarakkal és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal itt Fejér megyében is felhívja a méhészek figyelmét, hogy a jövő évi támogatások igénybevételihez fontos, hogy a méh családokat 2026. október 15-ig bejelentsék a TIR-NA rendszerben. A határidőt követően bejelentett méh családok után már nem vehető igénybe a 2027. évi támogatás. A gyorsabb és gördülékenyebb ügyintézés érdekében javasolják, hogy a méh családszám változás bejelentését elektronikus úton a NEBIH portál használatával KAÜN keresztül intézzék. A meteorológusok szerint még marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik pátyol felhők a napsütést, a déli délkeleti szél napközben többfelé élénk lesz, a hőmérséklet kora reggel 7, délután 25 fok körül várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
2: Az első Rihannától, akinek párja gyermekeink bálványa a rapper A$AP Rocky, most már tényleg fellépett Budapesten, 2021-ben a koronavírus miatt maradt el a koncertje, a 2005-ös Sziget Fesztiválos fellépését pedig az utolsó pillanatban mondta vissza. Pondo Replay énekli nője, de jön a Wanty & Kulti és a Stuck Abu is nem sokára, 5 perccel múlt 8, jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M3-ason Vásárosnavény felé a 95-ös kilométernél Nagyfüged és Kál között autó és teherautó ütközött, egy sávon halad a forgalom, a torlódás több mint 3 kilométer. Az M7-esen Budapest felé a 160-as jelű Balatonfenyves csomópontnál a lehajtón keresztbe állt egy autó. Jelenleg nem lehet használni a lehajtót, vagy a Balaton keresztúr, vagy a Fonyód csomópontban lehet lehajtani az M7-esről. Jó utat!

0: Best FM, a legjobb zenék. Nagyjából 25 millió dollárért, közel 9 milliárd forintért adta el Angelina Jolie Madonnának egyik hollywoodi luxusvilláját. Az 1000 négyzetméteres vityillóban 6 tágas hálószoba, köztük a mesterhálószoba található, amelyhez saját nappali és spa stílusú luxus fürdőszoba is tartozik. Ezen kívül is van még 10 elegáns fürdőszoba, nappali francia ajtókkal a szabadtérre, étkező, természetesen konyha, mahagóni burkolatú könyvtárszoba, saját edzőterem, beépített klimatizált bortároló, különálló vendégház és medenceház, és még teaház is van. Rögtön 8:30 jönnek a friss hírek, aztán teljes egészében Madonna vógja itt a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nyugat felől erősebben megnövekedhet a felhőzet, és kisebb csapadék sem kizárt. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem 1 négyzetkilométernyit csugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer. A pásztorkodás különleges világát mutatja be a Néprajzi Múzeum október 17-ére szervezett a Hortobágy Budapesten című programja, amelynek keretében pásztorkutya bemutató, kézműves műhelyek, tárlatvezetések és előadások szólnak arról, milyen tudás, hagyomány és találékonyság kapcsolja össze a pásztorokat, az állatokat és a tájat. A programon pásztorok mesélnek majd mindennapjaikról, a mesterség fortéjairól és kihívásairól. Egyházmegyei forrásból megújult a szombathelyi Brenner János hittanárképző főiskola épülete, amelyet Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke áldott meg. Most a tető, a külső homlokzat, a lábazat és a szigetelés újult meg. A hittudományi főiskola 1997-től működik, korábban a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel, jelenleg az ELTE Szavária Egyetemi Központtal együttműködve. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét. Az új elnök feladata lesz a többi közt a reptéri vasúti kapcsolat koncessziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata is. 500 járművel várják a látogatókat a 22. Oldtimer Show nemzetközi veterán jármű kiállításra a Magyar Vasút Történeti Parkba október 17-én és 18-án. A kiállításon látható legrégebbi jármű egy 130 éves autó lesz, amelyet be is indítanak majd, de több, 100 évnél öregebb motorkerékpár is megtekinthető lesz. A kiállításon láthatók majd különleges közlekedési eszközök is, köztük törpeautók, különféle traktorok, fahajók, teherautók és buszok is. A bemutatók mellett számos kísérő programmal, kiegészítő kiállítással, gépindításokkal, ajándékokkal és nyereményjátékokkal várják az érdeklődőket a helyszínen. Tovább folytatódnak a franciaországi diák tüntetések, de a múlt héthez képest már kevesebb intézményben. A fiatalok elsősorban az eszköz- és tanárhiány csökkentését követelik. A demonstrálók több városban is összecsaptak a rendőrökkel. A francia oktatási miniszter közölte, a céljuk az, hogy szerdától fokozatosan mindenhol újrainduljon a tanítás. A megmozdulásokban eddig 190 diák sérült meg, és több mint 5000 fiatalt vettek őrizetbe.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ismét pályázhatnak a dunaújvárosi fiatalok a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A megelőzés fontosságára és az együttműködés szerepére hívták fel a figyelmet azon a sajtótájékoztatón, amelyen a Szent Pantaleon ellátási körzeti szűrőnap részleteit ismertették. A programot október 17-én szombaton rendezik meg a Dunaújvárosi Rendelőintézetben reggel 9 és délután 5 óra között. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint az előzetes regisztrációhoz kötött vizsgálatokra a helyek rövid idő alatt beteltek. Ugyanakkor számos szűrésre előzetes időpont foglalás nélkül is várják az érdeklődőket. A helyszínen többek között fül-orr gégészeti vizsgálaton, vércukor és koleszterin szintmérésen, valamint kardiovaszkuláris szűrésen is részt lehet venni. A szűrőnapon egy modern szűrőbusz is a lakosság rendelkezésére áll. Minden további részlet a Duna Online oldalán. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület közleménye szerint nyilvános ponttelepítést végeztek a felső és kikötő öbölben. A telepítést követően külön szabályok vonatkoznak a pont megtartására. A telepítés napjától számított egy hét alatt összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg, naponta pedig maximum 2 példány. A helyi horgászrend szerint a ponty méret korlátozása 35 cm, vagyis a 35 és 65 cm közötti hal vihető haza. Minden további információ a Duna Online oldalán. Fejér megyében jelenleg tűzgyújtási tilalom van érvényben, ez azt jelenti, hogy az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, valamint a vasút és közút menti fásításokban tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A kerti hulladék égetését egyébként több településen helyi önkormányzati rendelet szabályozza, ezek azonban sok esetben külön is kimondják, hogy tűzgyújtási tilalom idején az égetés nem megengedett. A tűz keletkezéséhez pedig akár egy eldobott cigarettacsik vagy egy őrizetlenül hajott tűz is elegendő lehet. Ezen a héten fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség itt Fejér megyében is. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Itt Fejér megyében is az idősek mindennapjait segít a Nébik kiadványa. A Tapasztalat a konyhában, Biztonság az asztalon című útmutató közérthető, gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben, a bevásárlástól az ételek elkészítésén át egészen a maradékok megfelelő tárolásáig. A meteorológusok szerint még marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik pátyol felhők a napsütést, a déli délkeleti szél napközben többfelé élénk lesz, a hőmérséklet kora reggel 7, délután 25 fok körül várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM, a legjobb zenék. Még másfél nap az indián nyár, mert hogy ma még nincs változás, holnap sem a nap első felében. Napos idővel indul a csütörtök, aztán délutántól egyre több lesz a felhő, estétől több helyen lehet eső, zápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak. Holnap még 22-28 fok közé melegszik a levegő, viszont pénteken már csak 15-22 fok között lesz a maximum. Jön az alkalmi formáció a Love Message, hasonló című dala. A Love Message itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok! Október 7-e, szerda, friss hírei után szólnak tovább a legjobb zenék, köztük a Fetszensz Móli. És itt lesz az FM is.

0: hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ismét pályázhatnak a dunaújvárosi fiatalok a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A megelőzés fontosságára és az együttműködés szerepére hívták fel a figyelmet azon a sajtótájékoztatón, amelyen a Szent Pantaleon ellátási körzeti szűrőnap részleteit ismertették. A programot október 17-én szombaton rendezik meg a Dunaújvárosi Rendelőintézetben, reggel 9 és délután 5 óra között. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint az előzetes regisztrációhoz kötött vizsgálatokra a helyek rövid idő alatt beteltek, ugyanakkor számos szűrésre előzetes időpont foglalás nélkül is várják az érdeklődőket. A helyszínen többek között fül-orr gégészeti vizsgálaton, vércukor és koleszterin szintmérésen, valamint kardiovaszkuláris szűrésen is részt lehet venni. A szűrőnapon egy modern szűrőbusz is a lakosság rendelkezésére áll. Minden további részlet a Duna Online oldalán. Október 3-án Mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a Sárvogárdi, a Siófoki, a Székesfehérvári hivatásos, illetve a Lajos Komáromi és Simon Tornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen. Vízsugarakkal és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. A Dunaújvárosi Sportorgász Egyesület közleménye szerint nyilvános ponttelepítést végeztek a felső és kikötő öbölben. A telepítést követően külön szabályok vonatkoznak a ponty megtartására. A telepítés napjától számított egy hét alatt összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg, naponta pedig maximum 2 példány. A helyi horgászrend szerint a ponty méret korlátozása 35 cm, vagyis a 35 és 65 cm közötti hal vihető haza. Minden további információ a Duna Online oldalán. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal itt Fejér megyében is felhívja a méhészek figyelmét, hogy a jövő évi támogatások igénybevételéhez fontos, hogy a méh családokat 2026. október 15-ig bejelentsék a TIR-NA rendszerben. A határidőt követően bejelentett méh családok után már nem vehető igénybe a 2027. évi támogatás. A gyorsabb és gördülékenyebb ügyintézés érdekében javasolják, hogy a méh családszám változás bejelentését elektronikus úton a Nébik portál használatával KAÜN keresztül intézzék. A meteorológusok szerint még marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik fátyol felhők a napsütést. A déli délkeleti szél napközben többfelé élénk lesz. A hőmérséklet kora reggel 7, délután 25 fok körül várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2026. október 7-e szerda van, az indián nyár utolsó napjának alátestő zenéi pedig ebben az órában. Shanice-től az I Love Your Smile, Justin Timberlake és a Like I Love You is jön, akárcsak a Salt and Pepper dala a Shoop. Az órát Ed Sheeran kezdi a Shivers-el, 5 perc elmúlt 8. Jó reggelt, jó utat! Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: a képlet. Best FM, a legjobb zenék, hasznos infók autósoknak.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Tart a helyszínelés az M3-ason Vásárosnamény felé, ahol korábban Nagyfüged és Kál között autó és teherautó ütközött. Még mindig egy sávon halad a forgalom, a torlódás 3-4 kilométer. Az M1-es Budapest felé több helyen is szakaszosan torlódik. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél, majd távolabb Óbarok és Biatorbágy között is lassabb haladásra kell készülni. Jó utat!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

FM a legjobb zenék. Egy kis ízelítőt hallottunk a Depeche Mode-tól a pénteki időjárás hangulatából. No good, hűvösebb lesz, felhősebb és jó pár záporon, zivataron is túl lehetünk. Holnap érkezik a hidegfront, ma még marad az indián nyár, de holnap sem hűl le még a levegő, majd csak péntekre. Viszont holnap délutántól estétől hegyre több lesz a felhő, és eső, zápor, akár zivatar is kialakulhat. A No Good után No One, Alicia Keys a legjobb zenék között. Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, a világhírű Carlos Santanával megyünk tovább, aki egyik legnagyobb példaképének Szabó Gábort, azt a világhírű magyar jazzgitárost és zeneszerzőt tartja, aki az 1956-os forradalom után emigrált az Egyesült Államokba, ahol a Berkeley Zenei Egyetemen tanult, és az első olyan magyar jazzzenész lett, aki komoly nemzetközi karriert futott be. Santana sokat merített Szabó Gábor hegyedi, tiszta, mégis szenvedélyes és elnyújtott hangjaiból, valamint abból, ahogyan a gitáros a zenei visszacsatolásokat, a feedbackeket használta. Santana sosem felejtette el mesterét, akit interjúiban rendszeresen félistenként és zseniként emleget. A 2012-es Shapeshifter albumon két dallal is kifejezetten Szabó Gábor emléke előtt adózott, a Mr. Szabó és a Makumba in Budapest című számokkal. Most a Maria Mariát halljuk tőle a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejt

érzed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja, így is

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 után jön majd a látnoki képességű svéd csapat, az Aesopész, akik már 98-ban látták, hogy a 2026-os nyár kegyetlen lesz. Cruel Summer, és persze jönnek magyarok is, például Lotfi Begi a Cosmix-szal. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nyugat felől erősebben megnövekedhet a felhőzet, és kisebb csapadék sem kizárt. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. A felhívásra szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, ausztriai és kárpátaljai székhelyű szervezetek jelentkezhetnek. Mindkét kiírásra november 6-áig lehet benyújtani a kérelmeket a nemzetpolitikai informatikai rendszerben. 500 járművel várják a látogatókat a 22. Old Timer Show nemzetközi veterán jármű kiállításra a Magyar Vasút Történeti Parkba október 17-én és 18-án. A kiállításon látható legrégebbi jármű egy 130 éves autó lesz, amelyet be is indítanak majd, de több, 100 évnél öregebb motorkerékpár is megtekinthető lesz. A kiállításon láthatók majd különleges közlekedési eszközök is, köztük törpeautók, különféle traktorok, fahajók, teherautók és buszok is. A bemutatók mellett számos kísérő programmal, kiegészítő kiállítással, gépindításokkal, ajándékokkal és nyereményjátékokkal várják az érdeklődőket a helyszínen. Tovább folytatódnak a franciaországi diák tüntetések, de a múlt héthez képest már kevesebb intézményben. A fiatalok elsősorban az eszköz- és tanárhiány csökkentését követelik. A demonstrálók több városban is összecsaptak a rendőrökkel. A francia oktatási miniszter közölte, a céljuk az, hogy szerdától fokozatosan mindenhol újrainduljon a tanítás. A megmozdulásokban eddig 190 diák sérült meg, és több mint 5000 fiatalt vettek őrizetbe. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem 1 négyzetkilométernyit csugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer. Rekord nézőszámmal zárt a 15. szezonját vasárnap hajnalban a Budapest Park, amely több mint 695 ezer látogatót fogadott. A jubileumi évad egyik fókusza a feltörekvő előadók és a következő generáció támogatása volt. A Parklab tehetségtámogató program mellett 5 fiatal produkció is először kapott lehetőséget önálló koncertre a park színpadán. A szabadtéri kulturális helyszínen november 28-ától újra megnyílik a korcsolyapár. A 2027-es évad pedig április 22-én indul.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ismét pályázhatnak a dunaújvárosi fiatalok a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A megelőzés fontosságára és az együttműködés szerepére hívták fel a figyelmet azon a sajtótájékoztatón, amelyen a Szent Pantaleon ellátási körzeti szűrőnap részleteit ismertették. A programot október 17-én szombaton rendezik meg a Dunaújvárosi Rendelőintézetben reggel 9 és délután 5 óra között. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint az előzetes regisztrációhoz kötött vizsgálatokra a helyek rövid idő alatt beteltek, ugyanakkor számos szűrésre előzetes időpont foglalás nélkül is várják az érdeklődőket. A helyszínen többek között fül-orr gégészeti vizsgálaton, vércukor és koleszterin szintmérésen, valamint kardiovaszkuláris szűrésen is részt lehet venni. A szűrőnapon egy modern szűrőbusz is a lakosság rendelkezésére áll, minden további részlet a Duna Online oldalán. Október 3-án Mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a Sárbogárdi, a Siófoki, a Székesfehérvári hivatásos, illetve a Lajos Komáromi és Simon Tornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen, vízsugarakkal és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület közleménye szerint nyilvános ponttelepítést végeztek a felső és kikötő öbölben. A telepítést követően külön szabályok vonatkoznak a ponty megtartására. A telepítés napjától számított egy hét alatt összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg, naponta pedig maximum 2 példány. A helyi horgászrend szerint a ponty méret korlátozása 35 cm, vagyis a 35 és 65 cm közötti hal vihető haza. Minden további információ a Duna Online oldalán. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal itt Fejér megyében is felhívja a méhészek figyelmét, hogy a jövő évi támogatások igénybevételéhez fontos, hogy a méh családokat 2026. október 15-ig bejelentsék a TIR-NA rendszerben. A határidőt követően bejelentett méh családok után már nem vehető igénybe a 2027. évi támogatás. A gyorsabb és gördülékenyebb ügyintézés érdekében javasolják, hogy a méh családszám változás bejelentését elektronikus úton a Nébik portál használatával KAÜN keresztül intézzék. A meteorológusok szerint még marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik pátyolfelhők a napsütést, a déli délkeleti szél napközben többfelé élénk lesz, a hőmérséklet kora reggel 7, délután 25 fok körül várható.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Most azaz 2026. október 7-én 5 perccel 10 után az év 280. napján még 85 nap van évvégéig. A mai névnaposok az Amáliák, sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. A világ, amiben élünk, nagyjából így koordinátákban. This is the world we live in. Az Alcázar kezd. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

Best FM, a legjobb zenék. 2026. június 30. Széchény, 42 Celsius fok. Ez az új magyarországi melegrekord. Ennyire kegyetlen volt az idei nyár. A svéd Ace hasonló című 98-as slágerével, a Cruel Summerrel megy tovább a szerda délelőtt.

0: Ezt a fel a legjobb zenék, friss közlekedési infók, dolgoznak az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizse térségében. A 71-es és a 72-es kilométer között csak egy sáv járható, 4-5 kilométeres a dugó. Az M1-esen Budapest felé több helyen is szakaszosan torlódik a pálya, Tatabánya a térségében a terelés kezdeténél lassul a forgalom, majd Óbarok és Biatorbágy között is. A Hegyeshalom felé vezető oldal is torlódik Bicskénél karbantartás miatt több kilométeren. Kitartást, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal_liget.hu.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejt.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is indul a délelőtt utolsó órája benne a sztárpár Jay-Z és Beyoncé duettjével. Vagy az Airi Mafiával. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Legfontosabb a megelőzés. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Dunaújváros megyei jogú város önkormányzata a 2027-es évre is meghirdette a pályázatot, amelynek célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása. A Burza Hungarika dokumentumait a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal humánszolgáltatási főosztályának intézmény igazgatási osztályán a Városháza tér 1-2 szám alatt a B épület második emeletén a 208-as irodában várják. A részletes pályázati feltételek és a szükséges dokumentumok az önkormányzat honlapján elérhető kiírásokban találhatók. A megelőzés fontosságára és az együttműködés szerepére hívták fel a figyelmet azon a sajtótájékoztatón, amelyen a Szent Pantaleon ellátási körzeti szűrőnap részleteit ismertették. A programot október 17-én szombaton rendezik meg a Dunaújvárosi Rendelőintézetben reggel 9 és délután 5 óra között. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint az előzetes regisztrációhoz kötött vizsgálatokra a helyek rövid idő alatt beteltek, ugyanakkor számos szűrésre előzetes időpont foglalás nélkül is várják az érdeklődőket. A helyszínen többek között fül-orr-gégészeti vizsgálaton, vércukor és koleszterin szintmérésen, valamint kardiovaszkuláris szűrésen is részt lehet venni. A szűrőnapon egy modern szűrőbusz is a lakosság rendelkezésére áll. Minden további részlet a Duna Online oldalán. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület közleménye szerint nyilvános ponttelepítést végeztek a felső és kikötő öbölben. A telepítést követően külön szabályok vonatkoznak a ponty megtartására. A telepítés napjától számított egy hét alatt összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg, naponta pedig maximum 2 példány. A helyi horgászrend szerint a ponty méretkorlátozása 35 cm, vagyis a 35 és 65 cm közötti hal vihető haza. Minden további információ a Duna Online oldalán. Érdekes lehet a Fejér megyei éremgyűjtőknek is, hogy emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fém érme a jegybank magyar vadászkutyafajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi koporról és a kuvaszról jelent meg érme. Holnap nyugat északnyugat felől egy hidegfront közelíti meg térségünket. Eleinte napos idő várható, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól, estétől egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak. A déli-délnyugati szelet sokfelé élénk lökések kísérik, napközben 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Indul hétfőn az őszi érettségi időszak. Szeméttelep éget Kistarcsa és Csömör között. Ma és holnap még enyhe időnk lesz, de holnap már eshet is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kezdődnek hétfőn az őszi érettségik. Legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló vagy javító vizsgára is lehetett jelentkezni. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel indul. 221 intézményben várhatóan csaknem 25 ezeren érettségiznek majd. Az írásbelik október 22-éig zajlanak, ezután jönnek az emelt, majd a középszintű szóbelik egészen november 20-áig. Idén is sok dolguk volt a vízimentőknek. Csak a strandokon majdnem 4400 esetet láttak el. A 415 szakember 61 strandon dolgozott, Itt a vízből 56 fürdőzőt kellett kihozni. A szakszolgálat hajói legalább 300 alkalommal futottak ki, és csaknem 100 embert mentettek ki a vízből. A búvárok sem unatkoztak, kerestek balesetben eltűnteket és elvesztett tárgyakat is. A Balatonból 3 elsüllyedt hajót emeltek ki. 10 szálláshely verseng idén az év turistaháza címért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. Részletek Bántakács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
4: Idén is 10 döntős turistaház verseng a címért. Turistaházak, kulcsos házak és különleges természetközeli szálláshelyek egyaránt. A turistaházak korszerű, kényelmes és megfizethető szálláshelyek. Jó kiinduló pontjai lehetnek egy családi kirándulásnak, baráti hétvégének, vagy akár egy többnapos túrának is. Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni. A közönség szavazás október 12 évfélig tart, bárki voksolhat a kedvencére az aktívkalandor.hu oldalon.
3: Eloltották a tüzet a Szeméttelepen Kistarcsa és Csömör között. A fővárosi és gödöllői hivatásos, valamint a csömöri, fóti és rózsadombi önkéntes tűzoltók 5 sugárral oltották a lángokat, a rajok munkáját 3 munkagép is segítette. Alapvetően száraz, derült vagy fátyolfelhős időnk lesz, de előfordulhatnak kisé felhősebb körzetek is. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Holnap aztán jobban ellepik a felhők az eget. Egyre több felé jöhet eső, zápor, néhol zivatar. Délután még 22-28 fok várható. Pénteken napközben már szakadozhat a felhőzet. Többfelé megszűnik a csapadék, de lehűlés érkezik. Már csak 16-23 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó munkát, jó utat kívánok! Október 7. napján, a hét közepén, szerdán, Amália napja van nekik és a szülinaposoknak is. Nagyon sok boldogságot! Robbie Williams, Angels, így indul az óra. Készül Shaggy, itt lesz a Faithless, és jön Michael és Janet Jackson is. Max Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mr. Bombastic, we are the bombastic, romantic, fantastic lover.

0: Best FM a legjobb zenék. 1995-öt írtunk, amikor Londonban a zenei producer Rollo Armstrong, a klasszikus zenei képzettségű billentyűs és DJ Sister Bliss, valamint a buddhista szemléletű rapper és énekes Maxi Jazz megalapította a Faithless-t, és még az év novemberében meg is jelent a most érkező Insomnia, a zenekar legikonikusabb és legnagyobb slágere, amely felért a brit kislemezlista csúcsára, valamint több országban is number one helyig jutott.
1: Best FM, a legjobb zenék. Take.

0: Best FM, a legjobb zenék, a legfrissebbek az utakról. Ma is nagyon lassú az 52-es főút a felújítások miatt, Fülöpszállás és Solt között. A félútpályát sok helyen lezárták napközben, és főleg reggel és a délutáni csúcsban hosszabb menetidőre kell készülni. Dolgoznak az M5-ösön Röszke felé, Lajos Mizse térségében. Egy sáv járható, 4-5 kilométeres a torlódás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával és Pinkkel, szól már is a Stupid Girls, jó étvágyat az ebédhez, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ismét pályázhatnak a dunaújvárosi fiatalok a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Dunaújváros megyei jogú város önkormányzata a 2027-es évre is meghirdette a pályázatot, amelynek célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása. A Bursa Hungarika dokumentumait a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal humánszolgáltatási főosztályának intézmény igazgatási osztályán, a Városháza tér 1-2 szám alatt a B épület második emeletén, a 208-as irodában várják. A részletes pályázati feltételek és a szükséges dokumentumok az önkormányzat honlapján elérhető kiírásokban találhatók. Október 3-án Mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a Sárbogárdi, a Siófoki, a Székesfehérvári hivatásos, illetve a Lajos Komáromi és Simon Tornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen. Vízsugarakkal és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület közleménye szerint nyilvános ponttelepítést végeztek a felső és kikötő öbölben. A telepítést követően külön szabályok vonatkoznak a ponty megtartására. A telepítés napjától számított egy hét alatt összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg, naponta pedig maximum 2 példány. A helyi horgászrend szerint a ponty méretkorlátozása 35 cm, vagyis a 35 és 65 cm közötti hal vihető haza. Minden további információ a Duna Online oldalán. Itt Fejér megyében is az idősek mindennapjait segít a Nébik kiadványa. A Tapasztalat a konyhában, Biztonság az asztalon című útmutató közérthető, gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben, a bevásárlástól az ételek elkészítésén át egészen a maradékok megfelelő tárolásáig. Érdekes lehet a Fejér megyei éremgyűjtőknek is, hogy emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fém érme a jegybank magyar vadászkutyafajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi koporról és a kuvaszról jelent meg érme. A meteorológusok szerint még marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik pátyol felük a napsütést. A déli délkeleti szél napközben többfelé élénk lesz. A hőmérséklet kora reggel 7, délután 25 fok körül várható.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Jól halad a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. Mágneses társasjátékot hívtak vissza fulladás veszély miatt. Holnapra már esőt is ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki, így több mint 6 milliárd forint összértékben. A hivatal egyébként év végéig nem bünteti a mulasztókat, hanem tájékoztatással, képzésekkel segít. Az emberre is veszélyes parazitákat vizsgálják a hazai róka és aranysakál állományban. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Vadászkamara és több egyetem közös programjában azt térképezik fel, hol fordulnak elő nagyobb számban ezek az élősködők. Az 5 hónap alatt 700 mintát elemeznek, mondta rádiónknak Szél Zoltán, a hatóság parazitológiai, hal- és méhbetegségek nemzeti referencia osztályának vezetője.
4: két parazita csoportot vizsgálunk, az egyik a róka öt tagú galantférge, ez egy pici mikroszkópikus galantférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb őshoros parazita, és egy fonálférges, ha egy fiatal róka 30-40-50 kilométer vándorol mondjuk egy új teritorium megkereséséért, az arany sokkal több száz kilométert is vándorolhat, viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is. Az elejtett állatokból veszünk mintát, amely arra ad majd választ, hogy vajon terjednek-e ezek a paraziták a környező térségekre.
3: Újszülött kislányt hagytak a Szent János Centrum Kórház babamentő inkubátorában. A rendszer hétfő délután jelzett, a csecsemő az első vizsgálatok szerint egészséges, állapota stabil. Veszélyes társasjátékot hívott vissza a fogyasztóvédelem. A Magnetic Blackstones nevű termék kicsi, de a megengedetnél erősebb mágneseket tartalmaz. Ha ezeket egy kisgyerek lenyeli, az fulladást vagy súlyos bélkárosodást okozhat. A hatóság kéri, hogy aki megvette a holland online forgalmazó oldalán ezt a játékot, vegye el a kicsik elől és ne használja tovább. Felhők megjelenhetnek az égen, és néhol jobban össze is gyűlhetnek, de azért nagyrészt napos időre van ma kilátás eső nélkül. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Késő estére ebből 6-18 fok marad. Holnap aztán jobban ellepik a felhők az eget, egyre több felé jöhet eső, zápor, néhol zivatar. A napsütés legtovább keleten tarthat ki. A szelet sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik. Délután még 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás szerdát, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, itt vagyunk a hét közepén, jobban mondva a munka hét közepén, úgyhogy hallgassunk pörgős dalokat, hogy jobban bírjuk a hét második felét. Az Aquával, a Margaret Islanddel, a Blacketekkel ezt mind megtehetjük, de Pinkkel már indul is a délután, és az óra, jön a Stupid Girls, szép napot!
0: Beste!

BestFM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek, igazán szuper szerdát. Én Majoros Rita vagyok, és itt leszek önökkel egész délután, hogy kibírjuk együtt a munkát, de ott legyek önökkel útközben is, vagy akár kikapcsolódás közben. De ha éppen bevásárlás közben, vagy mint tegnap lakásfelújítás közben hallgatnak BestFM-et, akkor is ott vagyok, és hozom a legjobb zenéket. Hogy vannak? Remélem, hogy jól telik a szerda, és hogy már így a hét közepén egy kicsit tudunk a hétvégében gondolkodni. Legalábbis az, hogy hétvége, az már egy kicsit nyugalommal tölt el minket, hogy azért egészen gyorsan telik ez a hét. Ha még jó zenéket hallgatunk, akkor aztán végképp. Black at Heart lesz érkezik a folytatásban, de jön a Margaret Island és a Valahol. Hamarosan hozom a közlekedési információkat, de csak is kizárólag az Aqua Barbie Girlje után.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy ígértem, ma is ott leszek, és ott vagyok önökkel az utakon. Bárkinek bármilyen információja van, azért azt is megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív a számunk 0620 55 55 155, de én amint kapom az infókat, már adom is tovább. Az M1-es autópályán Budapest felé szakaszos torlódás van. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél lassulás, majd Óbarok és Biatorbágy között is lassulás tapasztalható. A Hegyesalom felé vezető oldalon Bicske térségében pedig karbantartási munkák folynak, a 33-as és a 39-es kilométerek között haladnak mozgó tereléssel, és így itt a külső sáv le is van zárva, több kilométeren keresztül emiatt van torlódás. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, ha bárkinek útinfója van, bárhonnan az ország útjaira, köszönöm, ha jelentkezik. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Csak jöttem egy jelet adni, hogy használják ki ezt a csodálatos időt kint. Tényleg nincs túl meleg, nincs túl hideg. Ez az igazi indián nyár, vagy vénasszonyok nyara, nevezzük bárminek is. Én ezt szeretem a legjobban, hogy mindenre tökéletes ez az idő. Úgyhogy ez most tényleg egy jel, hogy használják ki, üljenek ki egy teraszra kávézni munka után, vagy akár ha van most lehetőségük, akkor azonnal vigyék el a gyerekeket játszótérre kirándulni, vigyék el a kutyát is sétálni, kirándulni, vagy egyszerűen csak tényleg élvezzék, szívják a D-vitamint magukba, mert hogy holnap sajnos már egy kicsit hűvösebb lesz, aztán hétvégén jön az igazi őszi idő,

esős is lesz, 5-6 fokkal kevesebb, szóval talán lehet, hogy ez az utolsó lehetőségünk ezen az őszön. Aztán persze majd meglátjuk a következő hetek időjárását, de ma ki kell használni ezt az időt, úgyhogy ezért jöttem, hogy ezt gyorsan elmondjam, vagy erre így figyelmeztessek mindenkit, használják ki ezt a mai csoda időt. És hallgassanak mellé isteni zenéket, na azzal még a délután is sokkal jobb. Kelly Clarkson, Since You Begun, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Zuhany belém, ezt hallottuk a Well Hello-tól, a folytatásban pedig friss híreket hallgatunk, mert hogy pár perc múlva délután egy óra lesz. Tényleg nagyon gyorsan megy ez a mai nap is, már el is telt ugye egy óra délutánból, úgyhogy süvítünk át a következőbe. Jönnek tehát a legfrissebb hírek, a következő órában pedig hozom majd a nap kérdését is, és aztán olyan zenéket, mint a Compact Disco és a Hősök dala. Minden rendben?
2: Ami nyílnak a rózsák, semmi baj, amíg szépek a lányok, semmi baj, amíg fekete a kávé, semmi baj, amíg téged látlak.
1: És itt lesz a Gorillaz is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Legfontosabb a megelőzés. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Dunaújváros megyei jogú város önkormányzata a 2027-es évre is meghirdette a pályázatot, amelynek célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása. A Burza Hungarika dokumentumait a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal humánszolgáltatási főosztályának intézmény igazgatási osztályán, a Városháza tér 1-2 szám alatt a B épület a második emeletén, a 208-as irodában várják. A részletes pályázati feltételek és a szükséges dokumentumok az önkormányzat honlapján elérhető kiírásokban találhatók. A megelőzés fontosságára és az együttműködés szerepére hívták fel a figyelmet azon a sajtótájékoztatón, amelyen a Szent Pantaleon ellátási körzeti szűrőnap részleteit ismertették. A programot október 17-én szombaton rendezik meg a Dunaújvárosi Rendelőintézetben reggel 9 és délután 5 óra között. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint az előzetes regisztrációhoz kötött vizsgálatokra a helyek rövid idő alatt beteltek, ugyanakkor számos szűrésre előzetes időpont foglalás nélkül is várják az érdeklődőket. A helyszínen többek között fül-orr gégészeti vizsgálaton, vércukor és koleszterin szintmérésen, valamint kardiovaszkuláris szűrésen is részt lehet venni. A szűrőnapon egy modern szűrőbusz is a lakosság rendelkezésére áll, minden további részlet a Duna Online oldalán. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület közleménye szerint nyilvános ponttelepítést végeztek a felső és kikötő öbölben. A telepítést követően külön szabályok vonatkoznak a ponty megtartására. A telepítés napjától számított egy hét alatt összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg, naponta pedig maximum 2 példány. A helyi horgászrend szerint a ponty méretkorlátozása 35 cm, vagyis a 35 és 65 cm közötti hal vihető haza. Minden további információ a Duna Online oldalán. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal itt Fejér megyében is felhívja a méhészek figyelmét, hogy a jövő évi támogatások igénybevételéhez fontos, hogy a méh családokat 2026. október 15-ig bejelentsék a TIR NR rendszerben. A határidőt követően bejelentett méh családok után már nem vehető igénybe a 2027. évi támogatás. A gyorsabb és gördülékenyebb ügyintézés érdekében javasolják, hogy a mély családszám változás bejelentését elektronikus úton a Nébik portál használatával KAÜN keresztül intézzék. A meteorológusok szerint még marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik pátyolfelhők a napsütést, a déli délkeleti szél napközben többfelé élénk lesz, a hőmérséklet kora reggel 7, délután 25 fok körül várható.
0: A Best FM-en.
4: Idén is díjazták a családbarát kórházakat. 5 évig érlelnek majd a világűrben egy viszkit. Hamarosan vége lehet a nyárias ősznek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kezdődnek hétfőn az őszi érettségik. Legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgára is lehetett jelentkezni. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel indul. 221 intézményben várhatóan csak nem 25 ezeren érettségiznek majd. Idén is díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal ismerte el a kórházak ilyen irányú törekvéseit. Megválasztották az év családbarát kórházát és magánegészségügyi intézményét, emellett pedig 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát Egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
5: Amikor megalakult a díj, az volt a fő cél, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat, amik egy ilyen kis családban, mert azért ők már két család működnek sokszor, meg lehessen oldani. Két dolgot néz a zsűri, egyrészben a családbarátságot a betegekkel szemben, illetve a munkatársakkal szemben a családbarátság.
4: Több mint 1 millió eurót sikkaszthatott el az Állami Lottótársaság két pénzügyi vezetője Észak-Macedóniában. A két nőnél házkutatást tartottak, itt a mobiltelefonok, számítógépek mellett készpénzt, aranyat, ékszereket, értékes órákat és luxustáskákat is lefoglaltak. A gyanú szerint tavaly előtt tüntették el a hatalmas összeget nem létező pénzügyi tranzakciókkal, utalásokkal, hamis dokumentumokkal. A két gyanúsítottat őrizetbe vették. Űrbéli kalandra indul a Whisky. Skót és japán tudósok a tervek szerint 2028-ban juttatják majd el a mintát a világűrbe egy műholddal. A Nedűt 5 évig érlelik majd a Föld körül. Azt remélik, hogy a fél évtizedes utazás karakteres ízt ad majd a whiskynek. Alapvetően száraz, derült vagy fátyol felhős időnk lesz, de előfordulhatnak kisé felhősebb körzetek is. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Holnap aztán jobban ellepik a felhők az eget, egyre több felé jöhet eső, zápor, néhol zivatar. Délután még 22-28 fok várható. Pénteken napközben már szakadozhat a felhőzet, több felé megszűnik a csapadék, de lehűlés érkezik. Már csak 16-23 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délutánt mindenkinek, elmúlt 1 óra és 3 perccel, én Majoros Rita vagyok. Remélem, hogy jól vannak, jól telik a szerda, és hogy ebben az órában is velem tartanak. Hozom a nap kérdését, ahogy ígértem, de előtte zenél a Hooligans, jön a Vér nem válik vízzé, itt lesz a White Town és a Your Woman, most pedig Michael Gray indítja az órát. Jön a The Weeknd.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, meghoztam a nap kérdését, ami az alapot igazából Fodor Rajmi, bocsánat, Rajmond adta meg, ő ugye az olimpikon, olimpiai bajnok vízilabdázónk, és hát összefutottam vele itt a folyosón, és az egyik kolléganő azt mondta, hogy hát annak idején, amikor ő tinédzser volt, akkor a titkos szerelme bizony Fodor Rajmond volt, úgyhogy arra gondoltam, hogy szerintem mindenkinek volt titkos szerelme annak idején. Kinek ki volt a titkos szerelme, a crush-a, hogy ilyen 2026-osan fogalmazok, bár ez lehet, hogy még inkább 2025-ös, és most boomerkedek itt. Na de a lényeg az, hogy talán tinédzser korunkban mindegyikünknek volt titkos szerelme. Én például Ville Valóért voltam nagyon oda, a Him zenekarból, vagy hát még előtte Nick Carterért a Backstreet Boysból. Sokáig azt gondoltam, hogy nekem énekli a dalszövegeket. Hát ez sajnos nem volt így, bár így utólag nem is biztos, hogy baj. Na de a lényeg az, hogy a titkos szerelmek tinédzser korunkból. Hát ezeket most felelevenítjük ezen a délutánon. Jöhetnek hírességek, kevésbé hírességek, akár mondjuk a szomszéd padban ülő Jánoska is, úgyhogy jöhetnek a titkos szerelmek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzik. Ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy várom a válaszokat. Cserébe Dimples D-t hozok, Sucker DJ a Best FM-en.

0: Bestefem a legjobb zenék. Az M1-es autópályán Budapest felé torlódás úgy tűnik mérséklődött, ezt írták többen is a hallgatóink közül. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél van még egy kis lassulás, majd Óbarok és Biatorbágy között is, de inkább csak lassulás, mint torlódás. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse térségében pedig dolgoznak, a 71-es és a 72-es kilométerek között csak egy sáv autózható, itt legalább olyan 5 kilométeres a dugó. És folytatódik a terelés kiépítése Budapest felé is, Ócsánál, a 30-as kilométernél a forgalom csak egy sávon halad, itt is 3-4 kilométeres már a torlódás. A 11-es főúton pedig Szentendre belterületén, a Dunakanyar körúton, közel az Attila utcához egy autó a lámpának és a járda szegélynek hajtott. Ezen a szakaszon a Budapest felé vezető oldal belső sávja van zárva, emiatt van ott egy kis torlódás. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155, ez a hívható telefonszámunk is, de az üzeneteket is ide várom. Ha valakinek útinfója van, megköszönöm, ha jelentkezik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Úgy tűnik, hogy a nap kérdése megihlette a hallgatókat, mert hogy arra vagyok ma kíváncsi, hogy kinek ki volt a tinédzserkori titkos szerelme, és hát nagyon sokan elgondolkodtak ezen a kérdésen. Na de nézzük! Leonardo DiCaprio, ezt írja Erika. A Titanic után minden lány szerelmes volt, belém pedig különösen. Azt írja Réka, nekem David Beckham. A Spice Girls miatt kezdtem nézni a focit, és hát természetesen nem a foci érdekelt. Hát szerintem ezzel sokan így voltunk. Nekem Nuno Gomez volt a portugálok nagy kedvence. Hát ő volt az egyik titkos szerelmem. 0-20-55-55-155. Ez az SMS, a Viber is hívható telefonszámunk. Jönnek ide még az üzenetek. Hát rengeteg érkezett, úgyhogy igyekszem az összeset beolvasni. Na meg közben Krisztina Aguilera-t is játszani. Ain't No Other Man, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hát tényleg úgy tűnik, hogy betalált a délutáni téma, kinek ki volt a tinédzserkori nagy szerelme, hát már jöhetnek is az üzenetek 0620 55 55 155, de Facebookon is, Instagramon is lehet írni, fel is lehet hívni ezen a számon, szóval várom az üzeneteket a következő órában is, mert hogy percek múlva 2 óra, jönnek a legfrissebb hírek, utána megyünk tovább a Caesar Sisters-el, jön az I Don't Feel Like Dancing. És Daniel majd a Honeybeast is.

0: ez a vége.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Legfontosabb a megelőzés. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Dunaújváros megyei jogú város önkormányzata a 2027-es évre is meghirdette a pályázatot, amelynek célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása. A Burza Hungarika dokumentumait a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal humánszolgáltatási főosztályának intézmény igazgatási osztályán a Városházatér 1-2 szám alatt a B épület második emeletén a 208-as irodában várják. A részletes pályázati feltételek és a szükséges dokumentumok az önkormányzat honlapján elérhető kiírásokban találhatók. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület közleménye szerint nyilvános ponttelepítést végeztek a felső és kikötő öbölben. A telepítést követően külön szabályok vonatkoznak a ponty megtartására. A telepítés napjától számított egy hét alatt összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg, naponta pedig maximum 2 példány. A helyi horgászrend szerint a ponty méret korlátozása 35 cm, vagyis a 35 és 65 cm közötti hal vihető haza. Minden további információ a Duna online oldalán. Fejér megyében jelenleg tűzgyújtási tilalom van érvényben, ez azt jelenti, hogy az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, valamint a vasút és közút menti fásításokban tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A kerti hulladékégetését egyébként több településen helyi önkormányzati rendelet szabályozza, ezek azonban sok esetben külön is kimondják, hogy tűzgyújtási tilalom idején az égetés nem megengedett. A tűz keletkezéséhez pedig akár egy eldobott cigarettacsik vagy egy őrizetlenül hajott tűz is elegendő lehet. Ezen a héten fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség itt Fejér megyében is. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésében 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat innen Fejér megyéből is online vagy banki átutalással lehet megtenni. A meteorológusok szerint még marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik pátyol felhők a napsütést. A déli délkeleti szél napközben többfelé élénk lesz. A hőmérséklet kora reggel 7, délután 25 fok körül várható.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Keresik az év turistaházát. A gyógyszergyártásban lehetnek jelentősek az idei kémiai Nobel-díjasok kutatásai. Holnap már jól jöhet az esernyő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több mint 22.000 köbméternyi követ építettek be a Dunamedrébe a katonák Paksnál. Az atomerőmű közelében majdnem 1000 honvéd, köztük több helikopteres, tűzszerész vagy búvár, mintegy 28.000 munkaórában 145 technikai eszközzel dolgozott a különböző feladatokon, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán jelezte, az úgynevezett fenékküszöb működik, és ha nem készült volna el, akkor az atomerőmű valószínűleg nem tudna dolgozni. 10 szálláshely verseng idén az év turistaháza címért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. A győztesről közönségszavazás dönt. Részletek Bentakács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
4: Idén is 10 döntős turistaház verseng a címért. Turistaházak, kulcsos házak és különleges természetközeli szálláshelyek egyaránt szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni. A közönség szavazás október 12 évfélig tart, bárki voksolhat a kedvencére az aktívkalandor.hu oldalon.
3: a tükörkép molekulákkal kapcsolatos felfedezésekért jár idén a kémiai Nobel-díj. Bizonyos molekulák, például az aminosavak kétféle változatban léteznek, és a sejtjeinkben lévő fehérjék ezek közül csak az egyiket tartalmazzák. A francia Henri Kagan és a japán Kenzo Soai rájött arra, hogy ez hogyan alakulhatott ki, és hogyan lehet irányítani az ezeket érintő kémiai reakciókat. A kutatások a gyógyszergyártásban lehetnek jelentősek. Vége a mozdulatlanságnak a kutakon, csaknem 3 hét után ma ismét emelkedett a benzinára. A 95-ösért 5 forinttal többet literenként átlagosan 641 forintot kérnek. A gázolajára most sem változott, átlagosan 709 forint maradt, írja a holtankoljak.hu. Felhők megjelenhetnek az égen, és néhol jobban össze is gyűlhetnek, de azért nagyrészt napos időre van ma kilátás eső nélkül. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Késő estére ebből 6-18 fok marad. Holnap aztán jobban ellepik a felhők az eget, egyre több felé jöhet eső, zápor, néhol zivatar, a napsütés legtovább keleten tarthat ki. A szelet sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik, délután még 22-28 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A felejthetetlen slágerkavalkád 2 óra után 4 perccel is folytatódik. Én Majoros Rita vagyok, és olyan zenéket hozok, mint Tupac és a California Love, vagy az Aerosmith és az Amazing. Itt lesz a Savage Garden is, jön majd a Planet Funk, de most a Caesar Sisters ikonikus slágerével táncolunk, jön az I Don't Feel Like Dancing. Legyen szép a napjuk!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Közel 30 évvel Tupac halála után ítélet született meggyilkolásának ügyében, mert 1996. szeptember 7-én Las Vegasban tüzet nyitottak Tupac autójára, amiben egyébként nem egyedül ült, viszont ő az, aki a támadás után néhány nappal életét vesztette, de egyébként a célpont is ő volt, 25 éves volt egyébként mindeközben, és 30 éve, amikor ez történt, senkit nem vontak vád alá, senkit nem ítéltek el, csak nyomozás indult, de tényleg kvázi nem lett eredménye. Egészen mostanáig, amikor is néhány évvel ezelőtt Duane Cafferty Davis elkezdett arról nyilatkozni, ő állítólag egyébként egy ilyen nagy bandának volt a vezetője, egy ilyen kaliforniai utcai bandának, szóval elkezdett arról nyilatkozni, hogy ő is abban az autóban ült, ahonnan tüzet nyitottak Tupac autójára, na és akkor aztán elkezdődött a nyomozás, és végül kiderült, hogy ő volt az, aki kitervelte ezt az egészet, és végül ő adta a fegyvert a gyilkos kezébe, úgyhogy most végre elítélték, úgyhogy a rajongók is, hát mondhatom azt, hogy 30 év után egy kicsit elégtételt kaptak kedvencük ügyében, de egyébként elképesztő, hogy 30 évig nem történt semmi. Úgyhogy ezek a legfrissebbek Tupac Shakur halála körül, mi pedig ezek után csak is egy Tupac dallal mehetünk tovább, jött egy kis nyugati parti hip-hop, itt van Tupac és a California Love a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M7-es autópályán a főváros felé a Válivölgyi pihenőhely után egy munkagépbe hajtott bele egy másik autó, a 33-as kilométernél a belső sávot lezárták. A 86-os főúton Egyházasrádóc határánál két kamion ütközött, a 63-as kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Az autókat helyi önkormányzati utakra terelik. A teherforgalmat Szombathely felől a 8704-es útra, Sorok-Polány felé terelik. Az M5-ösön folytatódik a terelés kiépítés, a Budapest felé vezető oldalon Ócsánál a 30-as kilométertől a 22-es kilométerig a forgalom csak egy sávon halad emiatt a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom továbbra is az útinfókat. Nagyon köszönöm, jó utat, vigyázzunk egymásra és az úton dolgozókra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ismét pályázhatnak a dunaújvárosi fiatalok a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A megelőzés fontosságára és az együttműködés szerepére hívták fel a figyelmet azon a sajtótájékoztatón, amelyen a Szent Pantaleon ellátási körzeti szűrőnap részleteit ismertették. A programot október 17-én szombaton rendezik meg a Dunaújvárosi Rendelőintézetben reggel 9 és délután 5 óra között. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint az előzetes regisztrációhoz kötött vizsgálatokra a helyek rövid idő alatt beteltek, ugyanakkor számos szűrésre előzetes időpont foglalás nélkül is várják az érdeklődőket. A helyszínen többek között fül-orr gégészeti vizsgálaton, vércukor és koleszterin szintmérésen, valamint kardiovaszkuláris szűrésen is részt lehet venni. A szűrőnapon egy modern szűrőbusz is a lakosság rendelkezésére áll. Minden további részlet a Duna Online oldalán. Október 3-án Mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a Sárbogárdi, a Siófoki, a Székesfehérvári hivatásos, illetve a Lajos-Komáromi és Simontornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen. Vízsugarakkal és kézi szerszámokkal fékezték meg a lángokat. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület közleménye szerint nyilvános ponttelepítést végeztek a felső és kikötő öbölben. A telepítést követően külön szabályok vonatkoznak a ponty megtartására. A telepítés napjától számított egy hét alatt összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg, naponta pedig maximum 2 példány. A helyi horgászrend szerint a ponty méret korlátozása 35 cm, vagyis a 35 és 65 cm közötti hal vihető haza. Minden további információ a Duna Online oldalán. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat innen Fejér megyéből is online vagy banki átutalással lehet megtenni. Holnap nyugat-északnyugat felől egy hidegfront közelíti meg térségünket. Eleinte napos idő várható, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól, estétől egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak. A déli-délnyugati szelet sokfelé élénk lökések kísérik, napközben 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Kellemes délután szerdára mindenkinek, elég gyorsan ideértünk az aktuális munkahéten is, hát pörögnek a napok, kőkeményen. És egyre hidegebb van. A mikrofon mögött Molek Csongor, ez a 93.1 Best FM dunaújvárosi hallgatók. Szeretettel köszöntök mindenkit, énekel Amy Winehouse és szól a You Now I'm No Good.
2: 93.1 Best FM.

93.1 West FM, a legjobb zenék. Már a hétköznap kellős közepén túlléptünk, kedves hallgatók, ennek örülnek a legtöbben, remélem. A mikrofonnál Molek Csongor, üdv mindenkinek. Október 7-e van már, Amália névnapos. Isten éltesse az ünneplő hallgatókat nagyon sokáig. Ezen a napon, 67 évvel ezelőtt, 1959-ben először közvetítettek képeket a Hold túlsó oldaláról. És 107 éve megalakult a Holland Királyi Légitársaság. Híres emberek, akik ma születtek, hát 74 éve látott napvilágot. Vladimir Putyin, orosz politikus, államférfi. 216 éve született Nagy Ignác, író műfordító, és 116 esztendeje született Tabi László, író humorista. Aki ma ünnepel, Isten éltesse sokáig Dunaújvárosban is a környékünkön, tudják jól, hogy a kedvencek pörögnek a nap 24 órájában, hazai és külföldi zenei vonalról. Most Gwen Stefani és Blake Shelton közös száma szól, a Nobody But You című felvétel. Don't have to leave this town to see

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A Best FM-en. A 93.1-en azért kátyúzási, útkarbantartási, aszfaltozási munkákat végeznek a környéken továbbra is októberi hónapunkban. Például az 52-esen Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton, a 47-es kilométernél aktuális még a csomópont építési munkálat. És ugyanezen a szakaszon, csak a 60-as kilométernél aszfaltoznak, október 8-án viszont holnap a délutáni órákban már várható változás, és kátyúzási munkák miatt útszűkület érvényben van a 62-28-ason Dunaföldvár-Seregi és összekötő úton, a 22-es-24-es kilométer között. Jelezzék kérem, ha tapasztalnak egyebet útjuk során, 30-as 74-74-777, továbbra is ez a telefonos elérhetőségünk, és nem nagyon változott már évek óta. Az infokat előre is kösz szépen, jó utat még egyszer! Egy brit hölgycsapattal folytatjuk, zenél a Besten, a Spice Girls, és meghallgatjuk a Stop című slágerüket.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt vagyunk a 93.1 Best FM-en, egy kis pontosítás azért belefér még így az óra vége felé. Lepörgettük az első közös felvonást, de mi kettő a miénk a szerdából is dunai városi hallgatók. A nevem Molek Csongor. Mutatom, mit hallgatunk először a következő órában. Lenny Kravitztől a dal A Chamber.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Nyugat felől erősebben megnövekedhet a felhőzet, és kisebb csapadék sem kizárt. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről, és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról. Jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. A vagyonadó az ingatlanokra, befektetésekre és céges részesedésekre, valamint a külföldön vagy vagyonkezelőknél tartott vagyonra is kiterjed. A kata újra széles körben lesz elérhető, a kisadózók tételes adóját a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók ekózási kedvezménye. Egyetlen fotó is értékes adat lehet a kutatóknak a házi macskák vadászatáról. Ezért a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Macska Préda projektje arra hívja a lakosságot, hogy saját fényképes megfigyeléseivel segítsen feltérképezni, milyen vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házi macskákkal. Ha lehetséges, érdemes több képet készíteni a zsákmányról, és sokat segít néhány mondat a helyzetről. Az apró részletek teszik igazán jól használhatóvá a megfigyelést. Felhívták a figyelmet arra, hogy a részvétel kedvéért senki ne engedje ki a macskáját, és ne ösztönözze vadászatra. Francis Haugen részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. A kutatónak az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinok felfedezéséért és az Ice Cube Obszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért ítélték oda a díjat. Az obszervatórium egy fényérzékelőkkel felszerelt óriási jégtömb, amelynek segítségével észlelni lehet a távoli világegyetem nagy energiájú folyamataiból származó neutrinókat. A fizikai Nobel-díj bizottság elnöke szerint Francis Haugen kitartása és tudományos jövőképe újfajta csillagászat előtt nyitotta meg az utat. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Miután nincs megállapodás, így a kamatstop változatlan feltételek mellett egyelőre fennmarad. Híreink végén az időjárásról. Sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű, keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet néhol erős lökések kísérik. Délután 23-27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Örgetjük a következő közös felvonásunkat, így szerda délután itt a 93.1 Best FM-en. A legjobb zenéket hozom még két órán keresztül dunaújvárosi hallgatók, hazai és külföldi slágerekről beszélek, és játszadozunk a műfajokkal is, nem csak az évjáratokkal. A nevem Molek Csongor, zenél Lenny Kravitz, és szól a Chamber.
0: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93.1 West FM, a legjobb zenék. Tartom a szerda délután dunaújvárosi hallgatók időjárásra, még eddig nem fókuszáltunk a közös műsorunkban, úgyhogy most ezt következik. És már korábban is azt mondták a hozzáértők, hogy holnaptól várható már változás időjárásunkban itt a mi tájegységünkön is, mivel északnyugat felől érkezik majd egy hideg front, és ez véget vethet a vénasszonyok nyarának. Na mit jelent konkrétan? A déli-délnyugati szél majd feltámad, és estétől valószínű, hogy kapunk némi csapadékot. A csúcsérték egyébként 20-24 fok körül várható még mindig, és a reggeli órákban hűvös idő lesz, 2-7 fok körül mérünk. Kedves pollenallergiás hallgatók, hihetetlen, de a gombák pollen koncentrációja továbbra is extrém magas tartományban tombol, szó szerint, viszont a parlagfű szezon végéhez érünk már lassan-lassan. Jelenleg a pollen szintje közepes tartományban van, de nagyon komoly tüneteket szerencsére már nem okoz. Most CJ Lewis zenél nekünk, és meghallgatjuk az Art to the Eight című felvétel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenéki Dunói városban is a környékünkön. Visszakanyarodunk még az állatok világnapjához, ugyanis a Baracsi úti arborétum megtelt élettel október 4-én, kedves hallgatók. Igen, az állatok világnapja alkalmából, mivel színes forgatagot szerveztek. Az eseményen jól érezte magát mindenki, ez a fotókból is látszik a dunaiváros.com hírportál aktuális cikkében, és igen, az állatok is nagy nyertesei voltak az ünnepnek, sok finom falat fogyott. Hogy milyen állatokat láthattak, például pónilovakat. Volt kint nyuszi, vadászgörény és természetesen gyermekeknek szóló programokkal is kedveskedtek, például arcfestéssel. Ott van a beszámoló fotókkal az említett portálon. A tempóból zeneileg egy picit visszaveszünk, mondhatni romantikázunk a következő percekben. Nio zenél nekünk, és meghallgatjuk a Sexy Love című slágerét.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Pontosítás következik a 93.1 Best FM-en. Dunói Városi hallgatók, szeretettel köszöntöm azokat is, akik velünk tartanak a vonzás körzetből. A mikrofonnál Molek Csongor még egy órán keresztül, és jelentkezem hamarosan olyan infókkal, amelyek segítik a közlekedőket. Előtte alapozunk, egy hölgy duett következik, Beyoncé és Shakira közös száma, a Beautiful Liar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzfink. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Nyugat felől erősebben megnövekedhet a felhőzet, és kisebb csapadék sem kizárt. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Már csaknem 23 ezer szülő kérte az úgynevezett bölcsődei támogatást, több mint 20 ezer esetben már a támogatói okiratot is kiállították. A program a kisgyermekes szülők visszatérését segíti a munkaerőpiacra a kevésbé fejlett régiókban. Gyermekenként 50 ezer forint igényelhető. Ennél magasabb összeget, 65 ezer forintot kaphatnak az egyedülállók, illetve tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő, valamint sajátos nevelési igényű gyermeket nevelők. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. A 2060 grammos, 45 cm-es kislány egészséges, állapota stabil, a kórházban gondoskodnak róla. A földi kiszolgáló személyzet sztrájkja miatt csaknem 140 járatot törölnek pénteken a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren. A szakszervezetek a belga kormány nyugdíjreformja és a túlórákat érintő szabályozása ellen tiltakoznak. A munkabeszüntetés leginkább a Brüsszel Airlines-t érinti. A vállalat járatainak 40%-a nem indul. A fennakadásokról, illetve a változásokról a légitársaságok honlapján lehet tájékozódni. 500 járművel várják a látogatókat a 22. Oldtimer Show nemzetközi veterán jármű kiállításra a Magyar Vasúttörténeti Parkba október 17-én és 18-án. A kiállításon látható legrégebbi jármű egy 130 éves autó lesz, amelyet be is indítanak majd, de több, 100 évnél öregebb motorkerékpár is megtekinthető lesz. A kiállításon láthatók majd különleges közlekedési eszközök is, köztük törpeautók, különféle traktorok, fahajók, teherautók és buszok is. A bemutatók mellett számos kísérő programmal, kiegészítő kiállítással, gépindításokkal, ajándékokkal és nyereményjátékokkal várják az érdeklődőket a helyszínen. Volt egyszer egy határőrség címmel állandó kiállítás nyílt a Balassagyarmati megyeházán, rendőrségi és civil összefogás eredményeként. A tárlat a legbátrabb város címet viselő Balassagyarmat és a magyar határőrizet 75 éves közös múltjának állít emléket. A laktanyák hajdani világát idéző tárlaton eredeti egyenruhák, fegyverek, fotográfiák, kitüntetések, hivatalos okmányok és személyes dokumentumok kaptak helyet. Híreink végén az időjárásról. Sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű, keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet néhol erős lökések kísérik. Délután 23-27 fok várható.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Ismét pályázhatnak a dunaújvárosi fiatalok a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A megelőzés fontosságára és az együttműködés szerepére hívták fel a figyelmet azon a sajtótájékoztatón, amelyen a Szent Pantaleon ellátási körzeti szűrőnap részleteit ismertették. A programot október 17-én szombaton rendezik meg a Dunaújvárosi Rendelőintézetben, reggel 9 és délután 5 óra között. A Szent Pantaleon Kórház tájékoztatása szerint az előzetes regisztrációhoz kötött vizsgálatokra a helyek rövid idő alatt beteltek, ugyanakkor számos szűrésre előzetes időpont foglalás nélkül is várják az érdeklődőket. A helyszínen többek között fül-orr gégészeti vizsgálaton, vércukor és koleszterin szintmérésen, valamint kardiovaszkuláris szűrésen is részt lehet venni. A szűrőnapon egy modern szűrőbusz is a lakosság rendelkezésére áll. Minden további részlet a Duna Online oldalán. Október 3-án Mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a sárbogárdi, a siófoki, a székesfehérvári hivatásos, illetve a Lajos Komáromi és Simon Tornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen. Vízsugarakkal és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület közleménye szerint nyilvános ponttelepítést végeztek a felső és kikötő öbölben. A telepítést követően külön szabályok vonatkoznak a ponty megtartására. A telepítés napjától számított egy hét alatt összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg, naponta pedig maximum 2 példány. A helyi horgászrend szerint a ponty méret korlátozása 35 cm, vagyis a 35 és 65 cm közötti hal vihető haza. Minden további információ a Duna Online oldalán. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal itt Fejér megyében is felhívja a méhészek figyelmét, hogy a jövő évi támogatások igénybevételéhez fontos, hogy a méh családokat 2026. október 15-ig bejelentsék a TIR-NA rendszerben. A határidőt követően bejelentett méh családok után már nem vehető igénybe a 2027. évi támogatás. A gyorsabb és gördülékenyebb ügyintézés érdekében javasolják, hogy a méh családszám változás bejelentését elektronikus úton a NEBIC portál használatával KAÜN keresztül intézzék. A meteorológusok szerint még marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik pátyol felhők a napsütést. A déli délkeleti szél napközben többfelé élénk lesz. A hőmérséklet kora reggel 7, délután 25 fok körül várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép késő délután, lassan-lassan kora estét ide Dunaújvárosban és a környékre minden kedves hallgatónak. Itt vagyunk a 93.1 Best FM-en, és hozom még a jó zenéket és persze a hasznos infókat. A mikrofonnál Molek Csongor, hölgyek duetteznek nekünk, ahogy ígértem, énekel Shakira és Beyoncé. A szám pedig a Beautiful Liar.
0: 93.1 Best FM.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: A 93.1-en, és ahogy mondtam, közlekedési infókkal jelentkezem természetesen, mivel egy-két munkálat azért fennakadást okoz a környékünkön. Hát ugrunk messzebb a 62-esre, Dunaújvár a Székesfehérvár másodrendű főúton. A 41-es, 42-es kilométernél lassabb a haladás útkarbantartási munkák miatt, és végzik még a közműépítési munkálatokat a 81-17-esen, szintén messzebb tőlünk, Kápolnásnyék-Vereb-Lovasberény összekötő úton a 6-os kilométernél. Ha van egyéb info, akkor kérem jelezzék már 0630 74 74 777. Ez még mindig a telefonos elérhetőségünk. Előre is köszi szépen! Zenél most a Best of Black Eyed Peas, és szól a Meet Me Halfway című dal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenéket pörgetjük együtt még a folytatásban, Dunói városi hallgatók. És egy rövid eseménybeszámoló következik, mivel igen jól szerepeltek a DKS-e tornászai a 6. alkalommal megrendezett Papszoltán emlékversenyen. A Dunói városi fiatalok 2 arany és 1 ezüstéremmel zárták a rangos viadalt, amelyen 9 egyesület 60 versenyzője vett részt. A szóban történt megemlékezést követően Mátyás Gábor, a DKS-e elnöke, illetve Motyovszki Mátyás, az Önkormányzat Ifjúsági Sport és Turisztikai Bizottságának elnöke szólt a jelenlévőkhöz, és kívánt nekik eredményes, jó versenyt. És a megnyitó után azonnal Szerekhez is vonultak az ifjú tornászok, 9 csapat 60 versenyzője bizonyíthatta tudását a pontozóknak, edzőiknek, a szurkoló szülőknek, hozzátartozóknak és persze saját maguknak is, miközben Varga Gyula edző elárult pár információt a dunaiveres.com hírportál munkatársainak, hogy a DKS-e tornászai már 6. alkalommal rendezték meg a viadalt, nem titkoltan azzal a céllal, hogy a gyerekek megszeressék a tornát és a versenyzést. A részletes fotós beszámoló fent van a dunaiveres.com hírportálon. Harry Levin énekel most és szól a Complicated.

Ez továbbra is a 93.1 Best FM, viszont én lassan lelépek, kedves dunói városi hallgatók, pörögnek még a legjobb zenék a folytatásban is természetesen. Most az All For One zenél, és szól az I Swear című slágerük. Kösz szépen a közreműködést minden kedves hallgatónak, és kellemes kora estét, jó pihenést kívánok, hihetetlen, de holnap már csütörtök, és találkozunk. Délután 3-tól itt vagyok a stúdióban, maradjanak a Besten, Molek Csongort hallották, minden jót!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ismét pályázhatnak a dunaújvárosi fiatalok a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A megelőzés fontosságára és az együttműködés szerepére hívták fel a figyelmet azon a sajtótájékoztatón, amelyen a Szent Pantaleon ellátási körzeti szűrőnap részleteit ismertették. A programot október 17-én szombaton rendezik meg a Dunaújvárosi Rendelőintézetben reggel 9 és délután 5 óra között. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint az előzetes regisztrációhoz kötött vizsgálatokra a helyek rövid idő alatt beteltek, ugyanakkor számos szűrésre előzetes időpont foglalás nélkül is várják az érdeklődőket. A helyszínen többek között fül-orr gégészeti vizsgálaton, vércukor és koleszterin szintmérésen, valamint kardiovaszkuláris szűrésen is részt lehet venni. A szűrőnapon egy modern szűrőbusz is a lakosság rendelkezésére áll, minden további részlet a Duna Online oldalán. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület közleménye szerint nyilvános ponttelepítést végeztek a felső és kikötő öbölben. A telepítést követően külön szabályok vonatkoznak a ponty megtartására. A telepítés napjától számított egy hét alatt összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg, naponta pedig maximum 2 példány. A helyi horgászrend szerint a ponty méretkorlátozása 35 cm, vagyis a 35 és 65 cm közötti hal vihető haza. Minden további információ a Duna Online oldalán. Fejér megyében jelenleg tűzgyújtási tilalom van érvényben, ez azt jelenti, hogy az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, valamint a vasút és közút menti fásításokban tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A kerti hulladékégetését egyébként több településen helyi önkormányzati rendelet szabályozza, ezek azonban sok esetben külön is kimondják, hogy tűzgyújtási tilalom idején az égetés nem megengedett. A tűz keletkezéséhez pedig akár egy eldobott cigarettacsik vagy egy őrizetlenül hajott tűz is elegendő lehet. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat innen Fejér megyéből is online vagy banki átutalással lehet megtenni. Holnap nyugat-észak-nyugat felől egy hidegfront közelíti meg térségünket. Eleinte napos idő várható, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól, estétől egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak. A déli-délnyugati szelet sokfelé élénk lökések kísérik, napközben 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar. Jól halad a kötelező nyugtaadatszolgáltatás, holnap már néhol lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Teljesen lezárják hétvégére a déli pályaudvart. Szombaton és vasárnap olyan karbantartásokat végeznek majd el, amelyekkel több korlátozást is meg lehet szüntetni, jelezte közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kifejtette, egyebek mellett javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. A hivatal egyébként évvégéig nem bünteti a mulasztókat. Szeptemberben is rengett a föld a Kárpát-medencében. A Szeizmológiai Obszervatórium 125 földmozgást regisztrált, igaz, ebből csak 22 volt természetes eredetű, a többit bányarobbantás okozta. Olyan földrengés, amit a lakosság is érezhetett, csak egy volt. A Richter skála szerinti 2,5-es erősségű földmozgást Nyíregyházán és Nagykállón észlelték szeptember 17-én. A tükörkép molekulákkal kapcsolatos felfedezésekért jár idén a kémiai Nobel-díj. Bizonyos molekulák, például az aminosavak kétféle változatban léteznek, és a sejtjeinkben lévő fehérjék ezek közül csak az egyiket tartalmazzák. A két díjazott francia és japán tudós rájött arra, ez hogyan alakulhatott ki, és hogyan lehet irányítani az ezeket érintő kémiai reakciókat. A kutatásoknak a gyógyszergyártásban lehet nagy jelentőségük. Holnap már előfordulhatnak záporok, zivatarok, már is mondom a részleteket az időjárásról. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perc áll előttünk, 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék, mixben.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625 55 155 Viber és SMS számunk, és infókuk az bestfmbudapest.hu, az

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Effivel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Legfontosabb a megelőzés. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Dunaújváros megyei jogú város önkormányzata a 2027-es évre is meghirdette a pályázatot, amelynek célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása. A Bursa Hungarica dokumentumait a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal humánszolgáltatási főosztályának intézmény igazgatási osztályán, a Városháza tér 1-2 szám alatt a B épület második emeletén, a 208-as irodában várják. A részletes pályázati feltételek és a szükséges dokumentumok az önkormányzat honlapján elérhető kiírásokban találhatók. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület közleménye szerint nyilvános ponttelepítést végeztek a felső és kikötő öbölben. A telepítést követően külön szabályok vonatkoznak a ponty megtartására. A telepítés napjától számított egy hét alatt összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg, naponta pedig maximum 2 példány. A helyi horgászrend szerint a ponty méret korlátozása 35 cm, vagyis a 35 és 65 cm közötti hal vihető haza. Minden további információ a Duna Online oldalán. Fejér megyében jelenleg tűzgyújtási tilalom van érvényben, ez azt jelenti, hogy az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, valamint a vasút és közút menti fásításokban tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A kerti hulladék égetését egyébként több településen helyi önkormányzati rendelet szabályozza, ezek azonban sok esetben külön is kimondják, hogy tűzgyújtási tilalom idején az égetés nem megengedett. A tűz keletkezéséhez pedig akár egy eldobott cigarettacsik vagy egy őrizetlenül hajott tűz is elegendő lehet. Ezen a héten fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség itt Fejér megyében is. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésében 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat innen Fejér megyéből is online vagy banki átutalással lehet megtenni. A meteorológusok szerint még marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik pátyol felhők a napsütést. A déli délkeleti szél napközben többfelé élénk lesz. A hőmérséklet kora reggel 7, délután 25 fok körül várható.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Sikeres a kötelező nyugtaadatszolgáltatás, életveszélyessé vált az általános iskola Kincsesbányán, alvó versenyt rendeztek Tokióban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. A hivatal egyébként évvégéig nem bünteti a mulasztókat. Idén is sok dolguk volt a vízimentőknek, csak a strandokon majdnem 4400 esetet láttak el. A 415 szakember 61 strandon dolgozott, itt a vízből 56 fürdőzőt kellett kihozni. A szakszolgálat hajói legalább 300 alkalommal futottak ki, és csak nem 100 embert mentettek ki a vízből, de kivontattak műszaki hibás hajókat, és visszaállítottak felborult járműveket is. A búvárok sem unatkoztak, kerestek balesetben eltűnteket, elveszett tárgyakat is. A Balatonból 3 elsüllyedt hajót emeltek ki. Meghalt egy iskolai programon résztvevő 18 éves lány Hévízen. A Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum végzős diákja a rendőrségi közlések szerint hajnalban vesztette életét egy hévízi szállodában. A kiérkező mentők megpróbálták újraéleszteni, de sikertelenül. A rendőrség vizsgálja a körülményeket, önkezűség vagy idegenkezűség gyanúja egyelőre nem merült fel. Életveszélyessé vált a Kincsesbányai általános iskola épülete, máshol fognak tanulni a gyerekek. A Fejér megyei intézmény 124 diákját érinti az áthelyezés. Ideiglenesen két önkormányzati épületben zajlik majd az oktatás. Alvó versenyt rendeztek Tokióban. A résztvevők egy mérőműszerrel felszerelkezve helyezkedtek el egy kényelmes fekvőhelyen. A zsűri azt figyelte, milyen gyorsan merülnek álomba és mennyire jól szundikálnak. A győztest átszámítva több mint 4 millió forinttal jutalmazták. Az OECD 2021-es adatai szerint egyébként a japánok keveset, naponta átlagosan 7 óra 24 percet alszanak. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A költségvetés és az elektromos roller is szóba kerül a kormányülésen. Pár nap is indul az őszi érettségi szezon. Csoportos medvetámadás történt Erdélyben. Villányi Eszter vagyok. A 2027-es költségvetésről is tárgyal a kormány mai ülésén, ezt a miniszterelnök jelezte közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, napirenden lesz még az országfásítási program és az elektromos rollerrel történő közlekedés szigorítása. Ezen kívül több fontos beruházásról és uniós ügyekről is egyeztetnek. A kormányfő egyébként tegnap több döntésről is tájékoztatott, így például arról, hogy bevezetik a milliárdosok vagyonadóját. Kibővül a kataadózás, mellékállású vállalkozóként, nyugdíjasként, egyetemistaként is lehet választani, és cégeknek is lehet majd számlát adni. Ezzel együtt a főállású katásoknál duplájára 100 000 forintra emelkedik a havi adó mértéke. A Fidesz közölte, semmilyen adóemelést nem támogat. A javaslatokat társadalmi egyeztetésre bocsátották, jövő szerdáig várják a véleményeket. Jövő hétfőn kezdődnek az őszi érettségik, legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgára is van lehetőség. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel indul. 221 intézményben várhatóan csak nem 25 ezeren érettségiznek majd. Az írásbelik október 22-éig zajlanak, ezután jönnek az emelt, majd a középszintű szóbelik egészen november 20-áig. Hetek óta tartó stagnálás után drágult a benzin. A 95-ös literjéért 5 forinttal kérnek többet. A gázolaj ára továbbra is változatlan a hazai benzinkutakon, írja a holtankoljak.hu. Így most a 95-ös benzin átlagára 641, a gázolai 709 forint. A szakportál arról is ír, hogy a nemzetközi olajpiacon továbbra is jelentős a bizonytalanság. A közel-keleti konfliktus, a szaúd-arábiai infrastruktúrát ért támadások, illetve a mexikói öbölben kialakuló vihar miatt. Három medve támadott rá egy erdélyi gazdára, aki a tehenét próbálta védeni. Az eset Hunyad megyében történt Federi településen. A hatóság szerint Romániában még nem volt példa csoportos medve támadásra. A gazda túlélte, mert felbukkant egy turista csoport, és elijesztették a vadállatokat, de a tehén elpusztult. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szerda estét kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és az, hogy félbevágjuk a hetet, az már annyira nem ül, hiszen már több mint felén túl vagyunk, úgyhogy örüljünk, és persze a legjobb zenék kíséretében a Maroon 5 kezdi ezt az órát, ez a Makes Me Wonder.
2: Ez a Night Shift a

Yo, hello Ág, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a bar

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 1995-ben Montel Jordan szerintem tudta nélkül, de megírta minden idők legjobb péntek esti buli indító dalát, a This is how we do it-et, ami 7, azaz 7-es hétig vezette az amerikai chartlistákat. Aztán nem tudom, hogy mi történt velem, de egyről a kettőre az ember felhagyott a zenéléssel, és lelkésznek állt, úgyhogy a péntek és a szombat után úgy néz ki, hogy már a vasárnap lett a munkanapja. De hogy miért, azt soha nem fogjuk megtudni.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, mostanában ez Justin Timberlake-ből készült elég sok mém. Szerencsétlen ezt vagy bánja, vagy nem, ki tudja, nem is nagyon érdekel. Az viszont biztos, hogy 2000-ben megcsinálta még anno az NSYNC-kel az It's Gonna Be Meat. Viszont Justin úgy mondta ki a meat, hogy az nagyjából hajazott a May-re, ami angolul a május. Úgyhogy nagyjából minden tavasszal eljön az a mém, hogy Justin Timberlake elmondja, It's Gonna Be May. Nem egy nagy sztorim, de nekem tetszik. Na meg a dal is. NSYNC, It's Gonna Be Me, most itt a Best FM-e.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2001-ben Nelly Furtado még fiatal, törékeny kislányként arról énekelt a Turn of the Lights-ban, hogy milyen nehéz önmagadnak lenni, meg hogy milyen nehéz az, hogyha bizonytalan vagy magaddal szemben. Aztán eltelt 20-25 év, és már azt mondta, hogy fiatal lányok, akik abban a korban vagytok, mint én, amikor megírtam a Turn of the Lights, legyetek önmagatok, legyetek magabiztosak, és nem kell mindenféle kencét az arcotokra kenni, mert az a lényeg, hogy legyen valamilyen szinten egyedi vonásotok, nem kell egyen arcot csináltatni, és mind a két alkalommal akkor is és most is igaza volt, viszont most jöjjön akkor is, tehát Nelly Furtado és a Turn of the Lights.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, bár nem egy karonülő a következő dalunk, attól függetlenül a cím az mindent elmond, mert egyszerűen ebből a dalból és ebből a melódiából, ebből a hangból nem elég. Ez a Soul Searcher és a Can't Get Enough. És tegye mindenki a szívére a kezét, nem így van, ebből tényleg nem elég, de tényleg nem elég.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ma van az állami gondoskodásban élő gyermekek napja. Szeptemberben is rengett a föld alattunk, holnap már lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 25%-os béremelést kérne tűzoltásként a szociális és gyermekvédelmi szektor. Erre a szakemberhiány és a fluktuáció enyhítése érdekében lenne szükség, mondta a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke a Parlamenti Vizsgálóbizottság előtt. Meleg Sándor szerint az alkalmazottak bérét a jövőben az egészségügyben és a közoktatásban fizetett bérekhez kellene igazítani. Az egyeztetésen az is elhangzott, hogy jelenleg 15-16%-os a betöltetlen álláshelyek száma. 16 pontos követeléscsomagot fogalmaztak meg az SOS gyermekfalvak gondozásában élő és ott felnőtt fiatalok a gyermekvédelem megújításáért. Az állami gondoskodásban élő gyermekek napja alkalmából a megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a megfelelő nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására hívták fel a figyelmet. A 16 pontban egyebek mellett szerepel még a bántalmazással szembeni zéró tolerancia, az otthonos elhelyezés, az elérhető családterápia és kríziskezelés, valamint a hiteles és empátiával dolgozó szakemberek. Szeptemberben is rengett a föld a Kárpát-medencében. A Szeizmológiai Obszervatórium 125 földmozgást regisztrált, igaz, ebből csak 22 volt természetes eredetű, a többit bányarobbantás okozta. Olyan földrengés, amit a lakosság is érezhetett, csak egy volt. A Richter skála szerinti 2,5-es erősségű földmozgást Nyíregyházán és Nagykállón észlelték szeptember 17-én. Nem keresik tovább a nepáli katasztrófában eltűnteket. Augusztus végén egy gleccser szakadás nyomán kialakult árvízben csaknem 1500-an haltak meg, és több mint 5000 embernek veszett nyoma, köztük három magyarnak is. A katmandúi kormány közölte, lezárta a kutatást, és mostantól a rehabilitációra és az újjáépítésre szeretne összpontosítani, beleértve az utak, hidak újjáépítését is. Az eltűntek családtagjai csalódottságukat fejezték ki a döntés miatt. A hírek végén már is mondom, hogy a következő napokban milyen időre számíthatunk. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Északára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Szerda este 9 óra után 3 percen is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól telik ez a szerda este. Remélem már készültök a kispéntekre, és remélem, hogy várjátok már Robbie Williams-t és Laura Pausinit, hiszen érkezik a Desire.
2: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Villám McQueen által nagyjából egy újabb generáció megismerte Rascal Flatts Life is a Highway című dalát, ami valójában egy feldolgozás, hiszen 1991-ben Tom Cochrane vitte igazi sikerre. Viszont egy a lényeg, hogy utána 2006-ban a Rascal Flatts újra gondolta, a Pixar ezt megerősítette, a Pixar az, aki gyártotta a Verdák című filmet, a többi pedig már történelem, csak akinek van gyereke, az tudja, hogy már ismeri, és néha-néha már unja ezt a dalt. Na mindegy, Rascal Flatts, Life is a Highway, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a híres embereknek az életében mindig van legalább egy olyan dolog, amit felajánlottak nekik, elutasították, majd utána biztos, hogy nagyon bánnak. Ilyen például Will Smith és Neo esete, hiszen ő akkor inkább a vadiói vadnyugatot választotta, vagy éppen Kylie Minogue, akinek a következő dalt, ami nem más, mint a Toxic, felajánlották, viszont ez neki nem tetszett. Úgyhogy átadták Britney Spearsnek. Neki tetszett, megcsinálta, majd utána Grammy-t is kapott érte, Kylie Minogue pedig azóta is lehető rágja, ezért a kefét, bár megmondom ezt, hogy annyira nem vagyok benne biztos. Viszont Britney, köszöni szépen, azóta is örülnek, hiszen szerintem. Jön a Toxic!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal szerintem idegen nyelv tanároknál készült, hiszen képzeljétek el, hogy angol és francia szövegrészeket kever, és hozza azt a tipikus 2000-es évekbeli Eurodance hangzást. Német alap, francia elegancia, angol refrén. Kell ennél több? Hát nem. Ennél európai receptet szerintem egyetlen egy iskolába se tudtak volna csinálni, bármelyik tantervben. Jön a French Affair, ez a Sexy.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a dal, aminek szerintem annyira a szövegét nem kell tudni. Egy a lényeg, hogy amikor megszólal a szaxofon, akkor tudjuk, hogy időnként azt kell mondani, hogy How G. És a Black Machine ezt nagyon odapakolta. Én pedig most nagyon odapakolom.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Sikeres a kötelező nyugtaadás szolgáltatás, kihallgatta az ügyészség a miniszterelnököt, csoportos medvetámadás történt Erdélyben. Villányi Eszter vagyok. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. A hivatal egyébként évvégéig nem bünteti a mulasztókat. Kihallgatta az ügyészség a miniszterelnököt a mobiltelefon ügy miatt. Magyar Péter közösségi oldalán számolt be arról, hogy megtörtént a kihallgatása a 2024. június 21-én történtek miatt, a fejleményekről pedig részletes tájékoztatást ígért. A központi nyomozó főügyészség közölte, hogy a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztése után gyanúsítottként hallgatták ki, lopás vétségének gyanúja miatt. Kiemelték, hogy Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és érdemi védekezést terjesztett elő. Teljesen lezárják hétvégére a déli pályaudvart. Szombaton és vasárnap olyan karbantartásokat végeznek majd el, amelyekkel több korlátozást is meg lehet szüntetni, jelezte közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kifejtette, egyebek mellett javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Életveszélyessé vált a Kincsesbányai Általános Iskola épülete, máshol fognak tanulni a gyerekek. A Fejér megyei intézmény 124 diákját érinti az áthelyezés, ideiglenesen két önkormányzati épületben zajlik majd az oktatás. Három medve támadott rá egy erdélyi gazdára, aki a tehenét próbálta védeni. Az eset Hunyad megyében történt Federi településen. A hatóság szerint Romániában még nem volt példa csoportos medve támadásra. A gazda túlélte, mert felbukkant egy turista csoport, és elijesztették a vadállatokat, de a tehén elpusztult. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok. A Bikip szerda este van, 10 óra múlt 3 perccel, és a hétfői válogatott siker után simán mondhatom, hogy az első félidőnek vége, viszont új erőre kapva indul a második félidő. A The Killers kezdi, ez kérem szépen a Human.
3: Ez a Night

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, most jön az a rész, amit már nagyon sokan megszoktak és nagyon sokan várnak. Megnézzük, hogy holnap kit kell felköszönteni névnapja kapcsán. Vágjunk is bele, 8-án Koppány névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a kibővített naptár szerint a Benedettákat, a Benediktákat, a Benitákat, a Bettinákat, a Brigittákat, a Demetereket, a Dömötöröket, az Etelkákat, a Jánosokat, a Magórokat, a Simeonokat és a biztonság kedvéért, hogy ők ne maradjanak ki, a Gittákat és a Jánosokat. Úgyhogy ha van ebből a szerény felsorolásból bárki, aki ott van a családodban vagy az ismerősödben, hallottad a neveket, még egyszer biztos nem fogom elmondani, viszont köszönj fel őket reggel egy SMS vagy a telefon formájában, és ennyi. Én pedig most hozom Whitney Houstont, jön a My Love Is Your Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, tessék elképzelni, Jennifer Lopez nagyon kiakadt. Nemrég ott volt a párizsi divat héten, eléggé esős volt az idő, viszont szabadtéri volt a felvonulás, és voltak olyan trógerek ezek a rendezők, hogy azt mondták neki, tessék összecsukni az esernyőt, mert eltakarhatja a színpadot. Elsőre persze Gillo, ezt olyan volt, mintha meg sem hallotta volna, aztán amikor már így irányzottan neki szólt, hogy drága énekesnőnk, csukd össze, légy szíves, vagy ki leszel vezetve, akkor nagyon megsértődött, de szólt a biztonsági személyzetnek, hogy el azzal az esernyővel, úgyhogy rommázott, pedig nagyon jól nézett ki, talpig barnába volt, haj belőve, smink belőve, nem tudom, mi lett a divat bemutató végére, de megmondom őszintén, annyira nem is érdekel, viszont anno csinált nagyon jó dalokat, most jön tőle a Play!

0: but she was mad and sad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenéket, csodás szerda éjszakát kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és az van, hogy egy órára vagyunk a kis péntektől, a csütörtöktől, úgyhogy mindenki örüljön, én is nagyon örülök, és Sarah Connor is nagyon örül, hiszen annó nagyon szerették őt, jön a Let's Get Back to Bad Boy.
2: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, megnézzük, milyen idő vár ránk a csütörtöki napon, azaz holnap. Na vágjunk is bele. 11 fok lesz reggel, vagy hajnalban, ki mikor kell. 25 fok lesz napközben. Eddig mind nagyon jó, olyan volt, mint tegnap. Csak egy kis változás, hogy erős, szeles napunk lesz, jó sok felhővel és záporok, zivatarok várhatóak. Úgyhogy vége van az esőmentes időszaknak, vége van annak, hogy nem kell nálunk esernyő legyen, hanem itt minden változik, azért már, ahogy nézem, jön az ősz elég rendesen, és önnek mondjuk kevesen örülünk, én sem. Na mindegy, viszont Will Smith is jön, ő talán hoz egy kis nyarat, bár nem ezzel, ez a Man in Black.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, be kell vallanom, én nagyon kritikus vagyok azokkal szemben, meg azokkal kapcsolatban, akik egy teljesen más szakmából vállalnak valami hasonlót. Mint például, amikor Kelly Clarkson énekesből úgymond egy talkshow műsorvezetővé, angolul talkshow hosttá vált, és hát azért belenéztem a biztonság kedvéért, hogy nem csak rosszat mondjak róla, és sajnos meg kell köveznem saját magamat, mert hogy vannak nagyon jó interjúi, vannak nagyon jó kérdései, és vannak nagyon komoly világsztárok, akik csak neki nyilatkoznak. Úgyhogy Kelly Clarkson, én most azt tudom mondani, hogy elfogadlak ott a kanapén, már annyira nem szívesen teszem ezt. My life would suck without you. Hát mondjuk én ezt nem tudom elmondani rólad, de te lehet, hogy rólam, na tuti nem. Mindegy, valaki valakiről tuti. Yeah.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nézd, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM, Best FM Magyarország vagy Best FM Hungary. Tudjátok nagyon jól mi a dörgés, arra kérünk titeket, hogy keressétek meg ezeket az oldalakat, hogyha megvan, akkor vizsgáljátok meg ezeket az oldalakat, és hogyha ez is megvan és elnyerte tetszéseteket, akkor kövessétek és lájkoljátok be ezeket az oldalakat, mi pedig nagyon szépen köszönjük. Haj, micsoda stílusosan mondtam, legalább annyira, mint ahogy Carl Wolf azt énekli, hogy... It's gonna take-

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ide, és lassan tényleg könnyezek, mert annyira fáradt vagyok, tehát ez a hajnal és éjszaka azért nem egy könnyű mulatság, úgyhogy nem húzom tovább az időt. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Holnap is találkozunk este 8-tól éjfélig. Itt várlak titeket, úgyhogy mindenkinek jó éjszakát, szép álmokat. Én pedig elhúztam, Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Ciao ciao, és persze, ciao. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen